0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Exiuslágerek. A 107,1 MHz.

0: kiss.
1: Szóljon a rock!
2: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenék hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kezdjék velünk!

0: Csak
1: a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
3: You've painted up your lips and rolled and curled

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: A retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ébredjen velünk.
4: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
5: 107,1.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
8: Fut az idő.
7: Hát bizony, már ez is retrózene.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
2: Változatosság a retro jegyében.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
5: Retro slágerek társaságában.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ébredjen velünk!
5: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.

0: Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining.
1: Reklám következik. Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 5 szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabad.

0: terhes időkre, a biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító, ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15 Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája a Szerbiában is megjelent sertéspest is. A folytatásban az aktuális mezőgazdasági pályázatok kerülnek előtérbe, és utána járunk annak is, hogy milyenek lettek a hozamok az entai határban. Műsorunk második órájában a ludasi határba látogatunk, majd pedig borászokkal beszélgetünk. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Már csak nem 5000 gazdaságban mutatták ki az afrikai sertéspest is Szerbiában, legutóbb egy délbácskai telepen is. A kór ellen védőoltás nincs, ezért a fertőzött állományt leölik, így megakadályozva a további terjedést. A tenyésztők szerint drasztikus esetben akár sertéshiány is kialakulhat a piacon. Dóru Allen riportja.
1: Munkagéppel takarítják el az elhullott sertések tetemét az egyik fertőzött farmon, a Ruma községhez tartozó Herkócán. A telepen több ezer disznót kellett leölni az afrikai sertéspest is megfékezése érdekében. A vírus jelenlétét országszerte már mintegy 5000 farmon regisztrálták. A legsúlyosabb helyzet Szerémségben alakult ki, de a fertőzést már Délbácskában is kimutatták. Az északbácskai sertésfarmokat azonban eddig elkerülte a fertőzés. A ludasi Engi Norbert telepén is szigorú biztonsági előírások mellett zajlik a munka, stábunk sem mehetett az állatok közelébe.
2: Elsősorban a gazda nagyon kell, hogy ügyeljen a saját állományára. Itt nagyon fontos a fertőtlenítés, és minél kevesebb idegen forduljon meg a farmon, vagyis szinte senki, csak a maga gazda, vagy aki a jószágokat ellássa és gondozza. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog. Sajnos, hogy ez egy nagy kárt okoz a sertéstenyésztésben, mivel mi vágóhiddal is rendelkezünk, úgyhogy itt majd a sertés hiányt is szerintem elő fogja idézni.
1: Az afrikai sertéspest is egy rendkívül fertőző vírusos eredetű betegség, amely kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat érinti. A betegségnek azonban nincs gyógymódja vagy hatékony védőoltása, és szinte minden esetben az állatok elhullásával jár. Emiatt óriási gazdasági károkat és szigorú kereskedelmi korlátozásokat okoz az állattenyésztésben. Dr. Márton Ferenc állatorvos.
3: Többféle lefolyása lehet a betegségnek, hát van egy úgynevezett perakut, túlheveny, magyarul lefolyása. Ez olyan, hogy egy nagyon magas láz megjelenik, 42 fokos láz akár, és egy nagyon gyors elhullást okoz. Ez hát gyakorlatilag csak boncolásra, illetve korbanztani vizsgálatokkal deríthető fel, illetve hát van ennél jellegzetesek, tehát ez az akut lefolyású formája, mert egy picit több idő telik el, tehát itt is nagyon magas lázzal találkozunk, ugye a úgymond a szívtől távoli testrészeket, tehát farok, fül, orr, karimán, bevérzések, tehát ilyen kékes elszíneződések láthatók, véres hasmenés, a hányás egy nagyon jellegzetes tünet, és ugye relatíve rövid időn belül elhullások.
1: Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter nyugalomra intett, hiszen a betegség az emberre nem veszélyes. A tenyésztők pedig kártérítésre számíthatnak. Azok viszont, akik nem tartják be a biztonsági előírásokat, és már nem első ízben jelentkezik farmjukon az afrikai sertéspest is, azokra büntetést róhatnak ki. A bírságok maximálisan meg lesznek növelve. Ez a tenyésztőkre is vonatkozik, hiszen nem ritka, hogy egyes farmokon másodszor vagy harmadszor jelentkezik a sertéspest is, vagyis nem végeztek fertőtlen, nem tartották be az előírásokat, szankciókra számíthatnak, egyeseknek a sertéstartás is be lesz tiltva tartósan. Azok is büntetésre számíthatnak, akik nem tartják be az előírásokat és bemennek az erdőbe. A vaddisznó populációt csökkenteni fogjuk, tilos lesz a vargánya szedése is ebben a periódusban a fertőzött körzetben. Sok előírás van, biztos kifelejtek valamit, de több tucat dolog van, amelyeket világosan, írásos formában megkapnak az érintettek. Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspest is nem csak Szerbiában pusztít. A környező országok közül többek között Magyarországon, Romániában és Horvátországban is igyekeznek megfékezni a kórt.
4: A régi magyar zenék nálunk szólnak, mert ami jó, az jó.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: A lemez forog tovább.
3: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 2026-ban számos visszanemtérítendő támogatást hirdetett meg. A 27 előirányzott pályázatból már 17 meg is jelent, sőt, több esetben a szerződéseket is már aláírták. Igaz, hogy a nyár közepén járunk már, a titkárságnak még mindig vannak folyamatban lévő fejlesztési programjai, amelyek a hónap közepéig meg is pályázhatók. Emelte ki rádiónknak Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkár, sártitkár helyettese. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Még mindig vannak élő pályázataik. Nincs egy kicsit későn?
2: Igen, vannak folyamatban levő pályázataink, illetve még lesznek is, ugyanis az idei évben a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság összesen 27 pályázati kiírást fog megjelentetni. Ez idáig összesen 17 pályázatunk jelent meg, gyakorlatilag még 10 pályázatunk meg fog jelenni. Összesen több mint 3,5 milliárd dinár visszanemtérítendő támogatást biztosítunk a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre, úgy egyéni gazdálkodóknak, mint gazdasági társaságoknak, szövetkezeteknek, akik gyakorlatilag részt vehetnek ezeken a pályázati kiírásokon. Jelenleg 4 élő, illetve folyamatban levő pályázati kiírásunk van, amelyekre még lehet jelentkezni. Az első talán az egyik legfontosabb pályázatunk, amelyre még lehet jelentkezni, az a tenyészállat beszerzésének támogatása. Ez a pályázat az idejében 300 millió dinár keretösszegű. Ezen a pályázaton keresztül a gazdák, illetve az állattartók tej- és húshasznosítású szarvasmarhára, juhra, kecskére tudnak pályázni, illetve sertés tenyészállatokra. Itt a támogatás mértéke ennél a pályázatunknál az adónélküli beruházás összegének a 90%-áig tudjuk megtéríteni. Az igényelhető támogatás összege legkevesebb, legkisebb összege 500 ezer dinár, illetve maximálisan 3 millió dinár lehet, a pályázási határidő pedig július 24-e. A pályázás, illetve maga a pályázati beadványok, a pályázati feltételek általánosak, tehát aktív gazdasággal kell, hogy rendelkezzen a pályázó, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy arra ügyeljenek a pályázók, hogy a bejegyzésben úgy szerepeljenek, hogy 50% illetve 50% fölötti arányban foglalkoznak mezőgazdasággal, mert amennyiben 50% alatt, abban az esetben a pályázati beadványt elvetjük. Illetve az adott önkormányzatban a vagyonadót ki kell tisztázniuk, tehát 2025. december 31-ével bezárólag, amennyiben állami termőföldet bérelnek, akkor a bérleti díjnak is kifizetésre kell, hogy kerüljön, tehát 2025. december 31-ével a pályázó, illetve a beszállító, tehát akitől a tenyészállatot vásárolják, nem lehetnek kapcsolt személyek, illetve nem lehetnek előző jogviszonyból a tartományjal, illetve a mezőgazdasági minisztériumnál elmaradt kötelezettségeik, tehát adósságaik és egyéb. Ami a pályázati beadványok beadásának módját illeti, lehet postai úton, illetve személyesen átadni a tartományi kormány iktatójában, de amennyiben így adják át a pályázati beadványukat, akkor egy USB adathordozóra PDF formátumban le kell a pályázat dokumentációját, hogy mentsék, és azt is mellékelnünk kell az írásos beadvány mellé, és marad, illetve van lehetőség elektronikus úton is átadniuk az egyéni gazdálkodóknak. A jogi személyek azok természetesen csak kizárólag elektronikus úton adhatják be a pályázati beadványokat, és gyakorlatilag a pályázati folyamata ez ennél a pályázati kiírásnál.
1: Én úgy érzem, nem vagyok szakember, hogy kicsit szigorúak ám itt a föltételek. Miért van szükség ekkora szigorúságra? Nyilván, hogy a tenyészállatok minősége az elsődleges cél, és vajon ehhez hozzá tudnak-e jutni a tenyésztők?
2: Én viszont úgy gondolom, hogy ezek a feltételek, ezek minimális feltételek, amelyeket egy állattartónak, illetve egy gazdálkodónak meg kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gazdálkodhassanak, illetve tehát az állam felé történő kötelezettségek, ezek is fontosak, ugyanis hát ezek költségvetési eszközök, amelyeket mi biztosítunk a gazdáknak vissza nem térítendő támogatás formájában, és úgy gondolom, hogy hát köznyelven élve nem lenne korrekt, hogyha adósságunk van az állam felé, és az államtól igénylünk támogatást. Tehát ezek a minimális feltételek, amit úgy gondolom, hogy az állattartók, a gazdálkodók mind tudják teljesíteni. Tehát az, ami fontos, hogy tehát a pályázati beadványokat értékeljük formailag, tartalmilag, pontozzuk azokat, és nem mindegy, hogy a pályázó fiatal, tehát 40 év alatti pályázó hölgy vállalkozó, illetve pályázó adja át a pályázati beadványát, illetve rendelkezik-e mezőgazdasági végzettség, ezekre mind-mind pluszpontokat tudnak kapni. Talajanalízist, ha elvégezték, arra is pluszpontot tudunk adni. Amennyiben előzőleg nem kapott támogatást, azt is pluszponttal értékeljük, illetve vannak olyan pontozások is, illetve pluszpontokat lehet szerezni azzal, hogyha a vállalkozó, illetve a gazdálkodó, aki pályázik, fejletlen önkormányzatból jelentkezik a pályázatunkra. Tehát igyekszünk minden olyan körülményt figyelembe venni, és pontok alapján pontozni azokat, amelyek azt szolgálják, hogy az a gazdálkodó jusson előnyökhöz, akikre úgy gondoljuk, hogy a hangsúlyt, támogatást fektetni kell, illetve biztosítani kell, illetve tehát a vidékfejlesztést is nézzük, tehát hogy próbáljuk felzárkóztatni azokat a területeket, vidékeket, amelyek fejletlen önkormányzatok, és hát ezáltal is próbáljuk egyensúlyba hozni a tartomány területén a fejlettségi szintet, illetve hát a gazdáknak a helyzetét.
1: Így már egészen más a kép, viszont nehéz-e, hogy tudja a titkárhelyettes úr, mivel hogy járja a terepet, nehéz-e igazi, jó minőségű tenyészállatot beszerezni határon belül, vagy külföldről kell behozni?
2: Vannak jó minőségű tenyészállataink már, ez annak is köszönhető, tehát hogy előzőleg már voltak ilyen támogatások, és gyakorlatilag a gazdák már vannak, akik rendelkeznek jó minőségű tenyészállatokkal, tehát úgy szarvasmarha, de főleg talán juh vonatkozásában, de ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy nagyon sok tenyészállat, behozatali tenyészállat, tehát úgy Magyarország, Románia területéről, akár más országokból, Csehország, a Szlovákia, ott is vannak nagyon jó tenyészállatok. Tehát pontosan az a célunk, hogy minél több jó minőségű tenyészállattal rendelkezzenek a gazdáink, ugyanis csak így tudják az állattartást, a tenyészetet versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tenni, és gyakorlatilag a pályázati kiírásunk célja is ez.
1: Ezen kívül nyilván egyensúlyt is szeretnének teremteni, ami a tenyészállatok fajtáját illeti. Valamikor leginkább sertést, illetve szarvasmarhát tenyésztettek, most már bővült ez a kör? Másfajta tenyészállatokat is szívesen szereznek be a gazdák?
2: Amit talán megfigyelhettünk, illetve megállapítottunk a titkárságban, hogy az úgynevezett húsmarhák beszerzése, illetve az ilyen irányú tenyészállatok beszerzése megnőtt, kevesebb a tej hasznosítású tenyészállatok tehenek beszerzése. Ugyanakkor nagy érdeklődés övezi a jó minőségű és fajtájú juhok beszerzését is, tehát itt a Württemberg, az Île-de-France és más-más fajokat vásárolják előszeretettel a gazdák. Egyértelmű ugyanis, tehát a felvásárlók is már nagyon odafigyelnek, hogy olyan állatokat vásároljanak fel, amelyeknek a húshozama magasabb, minőségesebb húst tudnak biztosítani, és a felvásárlási ár is ilyenkor magasabb lehet. Ugyanakkor a takarmányozás során is, tehát a felhasznált takarmány is, illetve a hústömeg, amelyet ezzel eledményeznek, itt is magasabb, és tehát ez mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy a maga tenyésztés gazdaságosabb legyen.
1: Nagy az érdeklődés?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Egy tavalyi adatot tudok elmondani, tavaly ősszel volt legutóbb pályázati kiírásunk tenyészállatokra, akkor 250 millió dináros keretösszeggel jelentettük meg ezt a pályázatot, az idejében plusz 50 milliót biztosítottunk, annak okán, hogy nagy volt az érdeklődés, 518 pályázati beadvány érkezett, és mintegy 132 pályázót tudtunk támogatni, ugyanis magasak az összegek, tehát amit tudunk visszatéríteni, tehát 3 millió dinárig, ugyanakkor kedvező a 90%-os költségvisszatérítés is.
1: Mindenképpen nyilván a tenyészállatok nem apró pénzbe kerülnek.
2: Igen, sajnos mihelyt a kereslet magasabb, tehát ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag maga beszerzési ár is nől.
1: A mi számunkra, fogyasztók számára viszont ugyancsak jó jel, hogyha nől az érdeklődés az állattenyésztés iránt. De vannak még nyitott pályázataik, amit a termelők ki tudnak használni.
2: Igen, van, tehát ami még nyitott pályázatunk, az az új halastavak létesítése, illetve felújítása.
1: Jóformán ez is állattenyésztés.
2: Igen, fontos, tehát aki ilyen tevékenységben gondolkodik, illetve ilyen tevékenységet folytat, tehát lehetőség van, 70%-os költségtérítés mellett halastavakat létesíteni, illetve a meglévőket felújítani. Tehát itt hektáronként új halastó létesítésére 800 ezer dinár biztosítunk, a régi halastó felújítására, tehát töltésbiztosítás, földmunkák végzésére hektáronként 500 ezer dinár tudunk biztosítani. A pályázatra bejegyzett mezőgazdasági gazdaságokkal rendelkező jogi személyek, gazdasági társaságok és földműves szövetkezetek tudnak jelentkezni. Itt a beadási határidő az július 24, ugyancsak, mint a tenyészállatok beszerzésénél is. 30 millió dinár keretösszeget biztosítottunk, és hát arra buzdítjuk a potenciális pályázókat, hogy pályázzanak. Azt elmondhatom, hogy talán nem övezi ezt a pályázati kiírást olyan nagy érdeklődés, de lehetőséget kell biztosítani. Vannak rossz minőségű termőterületeink, tehát a tartomány területén is, akár ilyen célra is ezeket a területeket ki lehet használni.
1: Az, hogy nincs ekkora érdeklődés, azon nem csodálkozom, nem vagyunk hozzászokva a halhúshoz, keveset eszünk, kevesebbet, mint ahogy azt kellene, ez az egyik. A másik, ekkora szárazságban a halastavak vízellátása is esetleg kérdőjel alá kerülhet.
2: Igen, ez mind így van, tehát a halfogyasztás sem azon a szinten van, hogy talán a gazdaságosságát ennek a tevékenységnek annyira, tehát alátámasztja, hogy sokan foglalkozzanak ezzel a tevékenységgel. Persze területek sem mindegyik alkalmas halastavakra, tehát halastavakat ott lehet létrehozni, ahol a talajvíz megtartása jó, illetve vizet tudnak biztosítani, azt cserélni tudják, tehát ami a haltenyésztéshez létfontosságú, elengedhetetlen, tehát ezek az alapok, és mivel, hogy ezek a természeti körülmények körülhatárolják nagy mértékben ezt a tevékenységet, tehát ez is talán visszafogja a pályázók körét, tehát nem tudnak olyan sokan pályázni, illetve nem foglalkoznak ezzel a tevékenységgel a számban.
1: Azért attól nem fél, titkár helyettes úr, hogy megmarad a pénz?
2: Olyan nem igazán történik, tehát pénznek mindig megvan a helye, pénzből sosem elég, mondani szokták. Így van ez nálunk is, de lényeg az, hogy a támogatások jó helyre kerüljenek, jól tudjanak vele a gazdák gazdálkodni, felhasználni, és tehát ez mindenki érdeke, ez közös érdekünk, Vajdaság, agrárrégió, és tehát ez tud bennünket gazdaságilag előbbre vinni, tehát úgy, ha az egyéni gazdálkodókat, úgy, ha vállalkozásokat tudunk támogatni, vissza nem térítendő támogatások formájában, de akár, hogyha a feldolgozóipart is tudjuk támogatni, tehát, hogy ne elsődleges nyersanyagot biztosítsunk a piacra, hanem azt feldolgozott formában tudjuk értékesíteni, az mindenképp az ágazatot előbbre tudja vinni.
1: Több pénz.
2: Igen.
1: És akkor maradt-e még nyitva álló pályázat?
2: Igen, van még két pályázatunk, az egyik a vadászturizmus fejlesztését szolgáló támogatás, illetve pályázat. Ezt a pályázatunkat a múlt évben indítottuk útjára, tehát múlt évben jelentettük meg első ízben.
1: Sikeresnek ítélte meg a múlt évét?
2: Igen, elmondhatjuk. Igen, volt érdeklődés, 80 millió dinárt biztosítottunk a tavaly évben is, az idejében is, maradtunk ennél a keretösszegnél. Itt a pályázók köre egyértelmű, hogy a vadászegyesületek, vadászterületekkel rendelkező egyesületeink, a támogatás mértéke itt a beruházás költségének akár a 90%-áig terjed. Itt a minimálisan igényelhető összeg 150 ezer dinár, illetve maximálisan 3 millió dinárt tudunk biztosítani. A pályázási határidő az 2026. július 16-a, tehát ma pénteken jár le ez a pályázati kiírás határideje, és itt el kell mondani azt, hogy a vadászegyesületek a rendelkezésükre álló vadászházak, vadászlakok, vadászati objektumok felújítására tudják felhasználni, tehát különböző felújítások, tőkés beruházások, de ugyanúgy felhasználhatják felújításra, tehát meszelésre, tatarozásra, padróburkolásra, vezetékek cseréjére, de ugyanúgy melléképületek kialakítására, járdák kiépítésére, de felhasználhatják eszközök beszerzésére is, tehát bútorok, konyhai eszközök beszerzésére, és minden más olyan egyéb olyan eszközre, amely az objektum turisztikai ellátottságát javítja, illetve azt teszi vonzóbbá, illetve ki tudják alakítani ezeket az objektumokat vendéglátásra annak érdekében, hogy az ide látogató turistákat fogadni tudják, olyan körülményeket tudjanak nekik biztosítani, amelyek elvárás egyrészt a külföldi turisták részéről, ugyanakkor tehát az egész ágazatot, mint turizmust, ezen belül a vadászatot tudja támogatni, ugyanis a vadászatnak nagy hagyománya van Vajdaság területén. A vadászegyesületeink szervezettek, sok vadászegyesülettel rendelkezik a tartomány, tehát legkisebb települések is rendelkeznek vadászegyesületekkel. Az épületek azok már igen rászorulnak az újításra, a fejlesztésre, és hát ezen a pályázaton keresztül próbáljuk az egyesületeinket felzárkóztatni, támogatást biztosítani, hogy akár ezeken a beruházásokon keresztül is plusz forrásokhoz, támogatásokhoz, bevételhez tudjanak jutni.
1: Ugyanakkor a turizmus fejlesztésével az egész társadalom jobban jár, mert hogyha jönnek a külföldi vadászok, hosszabb időt töltenek itt, több vadat ejtenek el, és ezáltal közvetve ugyan, de a vadászegyesületek is kaphatnak majd újra a következő fordulóban támogatást.
2: Igen, úgy gondolom, hogy tehát a vadászturizmus az szépen ötvözhető akár más turisztikai tevékenységgel, de ugyanúgy a vendéglátóipart is tudjuk ezáltal fejleszteni, és a kisközösségeket, kistelepüléseket, tehát egy valódi vidékfejlesztési beruházásról, illetve támogatásról beszélhetünk.
1: És akkor ezek az élő pályázatok.
2: Van még egy pályázatunk, az pedig a mezőgazdasági tanácsadói szakszolgálatok részére kiírt pályázatunk, tehát a mezőgazdasági szakszolgálatok birtokában, használatában levő mezőgazdasági termőföldeket. Tehát ezek mind mintaparcellák, amelyeket ezek a tartomány területén működő 12 mezőgazdasági és tanácsadói szakszolgálat van, akik rendelkeznek ilyen mintaparcellákkal, és az azon végzett mezőgazdasági termelői munkához szükséges eszközöket, gépeket, kapcsolatú eszközöket, talajművelési eszközöket, a növényvédelem során használt eszközöket tudják megpályázni ezen a pályázaton keresztül. Ez a pályázat egy 35 millió dináros keretösszegű pályázati kiírás. Itt 100%-os költségtérítést biztosítunk, tehát a beruházás adó nélküli részének a 100%-át tudjuk biztosítani. A pályázási határidőt pedig július 31-e. Fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági szakszolgálatok saját parcelláin, mintaparcelláin végzett kutatások, illetve fejlesztéseket is keresztül képezzük a gazdákat, illetve be tudjuk nekik mutatni, hogy milyen lehetőségek, illetve fejlesztéseket tudnak alkalmazni a saját gazdaságaikban, és ez a pályázati kiírás ez azért fontos, hogy a gazdáknak alternatívát, lehetőséget és képzéseket tudjunk biztosítani.
3: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
4: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban. 1, 2, 3, 4.

0: Befejeződött az aratás a zentai határban. Az elért terméseredmények nem adnak bizakodásra okot, mert azok a tavalyi szint alatt maradtak. Ugyanakkor a felvásárlási árak is sok bizonytalanságot okoznak a gazdáknak. Hogy milyen hozamokat hozott az idei év, és mire számíthatnak a termelők a piacon, arról Kobrehel Ervinnel, a zentai gazdakör elnökével Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Gyakorlatilag befejeződött az aratás a zentai határban. Milyenek a tapasztalatok az idei terméssel kapcsolatban?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy itt a zentai határban, és sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy túlestünk az idei aratáson. Termelők most már betakarították, amit bírtak, amit tudtak, szinte meg lehet számolni azt a pár elenyésző buzaparcellát, ami még itt talpon van. Én gondolom, hogy a termelők most már elkezdték, ahogy látjuk is itt az utakon, a szalmákat hordani, akinek van jószág, itt ezen a téren is egyre kevesebb igény van, mivel csökkent a jószágállomány is, és azt mondhatjuk, hogy hát megúsztuk valójában nagyobb viszontagságok nélkül, gondolok itt tarlótűzre, meg hasonló jégkára, ami a zentai terepet illeti.
1: Milyen hozamokat és minőséget produkáltak eddig a kalászosok, mennyiben térnek el a tavalyi eredményektől?
2: A tavalyi eredményekhez képest kijelenthetjük, hogy drasztikus eltérés van negatív értelemben, tehát a hozamok sokkal, de sokkal kisebbek. Még a tavalyi évben itt, ugye, hogy ne essünk bele abba a problémába, hogy én hordba fogok beszélni, itt a buzapart illeti az idei évben én szerintem hát az a 1500 kilótól a 2700-800 kilóig is elérte a holdankénti termésátlag. Ez annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon szétszórt volt a csapadékelosztás, és itt szinte vannak olyan részek, ami egy-két esővel kevesebbet kapott akkor, mikor a kritikus időszakban volt a kenyérgabona, itt nagyon-nagyon meglepődtek a hozamokon, ezért is mondhatjuk azt, hogy szinte itt az zentai határban is az 1500 kilótól a 2700-3000 kilóig variált terméshozam, ami a buzát illeti.
1: Említette azt, hogy alacsonyak a hozamok, és rosszabbak, mint tavaly volt. Ez akkor azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a gazdák nagyjából az egész termelést saját zsebből pénzelték, hiszen az esetleges felvásárlási ár nem fedezi a termelési költségeket.
2: Igen, ezt kijelenthetjük. Valójában itt kialakultak a végső felvásárlási árak is. Itt ugye a buzánál elmondhatjuk, hogy ilyen 19 dinár körüli árral indítottak, ami akontációs volt. Hát most itt, hogy a termelők javára beszéljek, ugye mivel én is termelő vagyok, ez minden évben úgy szokott indulni, legalábbis a mi álláspontunk szerint, ahogy mi látjuk gyakorlatban ezeket a dolgokat, hogy itt a felvásárlók ugyanúgy valamennyire föltérképezik a külföldi piacot is, de az mellett azért mindig mondhatom azt, hogy bepróbálkoznak egy alacsonyabb áron, hogy körülbelül hogy reagál a termelői társadalom erre a bejelentésre. Ez az idén 19 dinár volt, úgyhogy láttuk is itt a médiában is ugyanúgy, hogy az emberek ebben teljesen a termelők elégedetlenek voltak, ami indokolt is, mivel akárhogy számoljuk, ugye körülbelül most a búzának az előállítási ára, ami szerény kalkulációnk szerint az ott kellene, hogy legyen legalább a 25-6-7 dinár, hogy szinte lefedjük ugye nullára a termelési költségeket. Ez nem történt meg az idén se, ugye itt aztán kialakult a végső ár, itt a napokban kirukkoltak, hogy 20 dinár lett a buza felvásárlási ára, ugye aki mindjárt el akarja számolni, itt van különböző lehetőség, ami tárolási lehetőségeket is fölvázol, itt a körülbelül azt mondhatjuk, hogy az, aki ugye nagyobb termelő, az valamennyit értékesít most is, van, aki betárol a saját tárolójába, azok járnak a legjobban, de ott a befektetés sokkal, de sokkal nagyobb, de azok a kis emberek, akik kis termelők, akik el kell, hogy adják ezt a kenyérgabonát, én gondolom, hogy itt nincs mit várni, azok valamennyit értékesítenek már abból a szempontból, hogy ki tudják a földbérleteket fizetni, amik azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az egekbe járnak, és aztán mindig gondolkodunk ilyenkor, hogy hát most tényleg a jövő évben érdemes-e bérelni, vagy adjuk vissza azokat a földterületeket, és csak a sajátunkat csináljuk, úgyhogy sok itt a tisztázatlan kérdés.
1: Maradjunk még egy picit az áraknál. Az árpa felvásárlási áráról mit lehet tudni? Változott-e az eredetihez képest? Azt hiszem, hogy amikor elindult az árpa betakarítása, akkor olyan 17 dinár körül mozgott a felvásárlási ár.
2: Igen, az árpánál ugyanúgy, mint az olajreptérnél, itt napi felvásárlási árral élnek a felvásárlók. Ez ugyanúgy az idén is így volt, tehát a 17,5 dinár körül, 17-18 dinár között mozgott, most az árpának per pillanat 18 dinár volt a felvásárlási ára. Itt olyan jelenség is volt a piacon, hogy a vége felé már az árpákat nem nagyon akarták felvásárolni a kereskedők abból a részből is, mert ugye, ahogy láttuk is a határban, hogy rengeteg árpavetés volt, úgyhogy az itteni piac telítődött, és valójában nem volt rá szükség, de a vége az lett neki, hogy a 18 dináros felvásárlási áron tudták a termelők ezt értékesíteni, és én gondolom, hogy itt még ahhoz képest, hogyha megnézzük, párhuzamba állítjuk a kenyérgabonával, a búzával szembe, akkor itt még az árpa mindig jövedelmező volt az idejében, abból kifolyólag, hogy ott egy biztosabb termés hozam volt elérhető, és ebből a szempontból hát az árpa vezet a busz előtt, ami a kifizetődési arány illeti.
1: És végezetül, hogy néznek ki a kapások az zentai határban? Lehet esetleg valami jóra számítani legalább a tavaszi vetés kapcsán?
2: Igen, elmondhatjuk, hogy a tavalyi évhez képest, a tavaly előttihez is, hogyha nézzük, ugye elmegy az ember a városok közti betonutakon, és jobbra-balra nézve itt látszik, hogy szinte ilyenkor is még gyönyörű, szép zöldek a napraforgók, most már ugye azért elmondhatjuk, hogy elvirágoztak, de viszont nagyon kevés levél hiányzik róluk. A kukorica pedig kimondottan most per pillanat ugye ránézésre nagyon jó állapotban van, de azért azt is el kell, hogy mondjuk, hogy itt ami a napraforgót illeti, én gondolom, hogy ott valamekkora termés most már biztos lesz, itt a felvásárlási áron fog múlni, ugye itt, ahogy a felvásárlók itt próbálnak információkat közölni velünk, vagy próbálgatják a piacot, körülbelül az a 54 dinár körül mozog most, aztán, hogy léjebb vagy följebb megy, ezt akkor fogjuk meglátni. Viszont a kukorica, ott pedig, hát látjuk, hogy nagyon kevés van a határban, ugye az elmúlt 10 évben itt termelik, egyre kevesebb tengerit próbálnak vetni, abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség, illetve lutri, magyarán mondva az egész, hogy mi lesz belőle, mert ilyenkorra már másik években mind a kukorica fölsült. Most azért látjuk, most már ezen a héten, hogy itt a felső fekvésű földekbe már ugye sodródik a levele neki, de én gondolom, hogy a tavalyihoz, tavaly előttihez képest azért most per pillanat, hogyha a mostani helyzetet nézzük, sokkal jobb a helyzet, ami a kukoricát, napraforgót illeti, mint az elmúlt években.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sikeres esztendőt kívánok nem csak önnek, hanem minden termelőnek, és remélem, hogy a kapások majd úgymond javítanak az idei termelési esztendőn, hogyha az év végén a gazdák aláhúzzák a számlát.
2: Köszönöm szépen, és én is szép napot kívánok a hallgatóknak.
0: Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. Hamarosan rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is.
3: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
4: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
5: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
6: Ezek voltak a 80-as évek.
7: Ezek voltak a 80-as évek.
6: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A 80-as évek.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdetek Rumában, Obrenovácon, Mitrovica területének egy részén és Sabacon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet, emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznóállomány gyérítésére is készülnek. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Újabb szakaszához érkezik a Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Újabb szakaszához érkezik a belgrádi Nikola Tesla repülőtér fejlesztése. A tervek szerint az Expo 2000

0: Tanuljuk azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A horvát autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mint egy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lučkov fizetőkapunál alakult ki az A1-es autópályán Split irányába. Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán is a szlovén határ felé vezető szakaszon. Lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és az A6-os 1-es szakaszain, valamint a Krk szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt. A Livka Sándor díj átadásával és a Jaj, azaz űr című filmmel megnyílt a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. A szabadtéri színpadon átvett elismerés kapcsán Mundruczó elmondta, hogy együtt nőtt fel a fesztivállal, emlékeztetve arra, hogy az első filmjét éppen Palicson mutatták be. Nagyon köszönöm Misa Mogorovicsnak és Nikolai Nikitinnek ezt a víziót, és több mint egy egyszerű fesztivál, ez egy olyan hely, ahol a fesztivál minden egyes alkalmával tanul az ember, mondta Mundruczó.
1: Sport.
0: Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó világbajnokságon, miután szombaton Miami-ban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Mbappé a tornán megszerzett 9. találatával átvette a vezetést Messitől a góllövő listán.
1: Időjárás.
0: Felhős időre van kilátás a mai nap folyamán Vajdaság nagy részén. A délután és az esti órákban záporok és zivatarok is kialakulhatnak, különösen Vajdaság északi és nyugati részén. A hőmérséket elérheti a 32 fokot.
2: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.
8: Csak a legfrissebbek!
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában a ludasi határba invitáljuk a hallgatókat. A gazdák a gyenge hozamokra panaszkodnak. A folytatásban pedig a borászat és a gasztronómia kerül előtérbe. Jó vételt!

0: Zsebvéd. Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Úgy tűnik, szomorú termelési év elé néznek a ludasi és a környékbeli gazdák is. A huzamosabb ideje tartó szárazság nem csak az őszi kalászosok hozamát felezte meg, de úgy tűnik, hogy a kapásoknál sem lesz jobb a helyzet, ha csak a következő időszakban nem lesz egy kiadósabb eső. A napraforgó táblákon a növények szenvednek, de a kukorica parcellákat is megviseli a rekkenő hőséggel kísért csapadékhiány, véli Aladis Tibor, a helyi ludas tímigazgatója. A tapasztalt agrármérnökkel Vitkovics Alexander beszélgetett.
5: Milyen a kapások állapota a ludasi határban?
6: Hát sajnos arról kell, hogy beszámoljak, hogy itt katasztrofális helyzetek uralkodnak. Az időjárás nagyon mostoha velünk, és az utóbbi időben semmilyen csapadékot nem kaptunk. Itt a környékünkön mindenfelé tornyosultak a felhők, volt bizonyos helyeken komoly esőzés, de éppen ezt a mi térségünket teljesen elkerült a csapadék, úgyhogy hát arról tudok beszámolni, hogy szomorú a látvány. A napraforgók talán, akik legjobban megszenvedik ezt az egészet, de gondolom azt, hogy pár napon belül a kukoricákon is nagyon-nagyon komoly veszteségek fognak mutatkozni, ha egyáltalán valamelyikük majd túléli. A napraforgók esetében gondolom, hogy megismétlődik a tavalyi és a tavaly előtti helyzet, meg ugyanúgy a 22-es év is nagyon rossz volt. Tehát mi itt már a 6. éve, hogy ennyire szárazságban élünk, hát egyszerűen katasztrofális a helyzet, azt tudom mondani.
5: Ebből, amit elmondott, az kezd körvonalazódni, hogy ugyan befejeződött az aratás, a felvásárlási árakról majd később beszélünk, viszont ez akkor azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a tavaszi vetésben a kapások nem segítenek a termelőkön az aratás után.
6: Igen, mindenkinek az volt a vágya, hogyha legalább a kalászosok nem sikerültek, akkor hát ha majd a kapásokból egy kicsikét tudunk valamilyen profitot termelni, de cserepet törtünk, nem így lett, és most már nagyon azt nézem, hiszen minden áldott nap az az első pillanat, hogy megnézzük a mobil applikációt, hogy milyen időt mutat, és hogy hány nap múlva várható valamilyen csapadék. Habár már nem hiszünk még a mobil applikációnak sem, hiszen nagyon sok esetben mutatta, hogy éppen esik az eső közben, mi fölöttünk vígan sütött a nap, tehát valahogy ez a dolog sem működik úgy, ahogy kellene. A kalászosokról annyit tudok elmondani, hogy hát pont fele, mind amire kellett volna számítani, és amilyen starttal indultunk, ugye még havunk is volt a télen, itt mindenkinek az volt a gondolata, hogy ez most egy jó start, és most itt fektessünk bele minél többet a kalászosokba, hiszen valószínű, hogy majd meghálálja. Úgyhogy az emberek nagyon korrektul és nagyon szakszerűen végigcsinálták mindazokat az agrotechnikai műveleteket, amiket kellett. Elvégezték a gombaölőzést, kiszórták a fejtrágyázást, aztán a levéltrágyázást is megcsinálták. Tehát mindent a nagykönyvben megírtak szerint végeztünk. Utána egész márciusban, egész áprilisban szinte egy csepp eső nem esett, utána május 1-én jött egy -2 fagy, és ez annyira betett ezeknek a legyengült immunrendszerű növényeknek, hogy egyszerűen féltermést hoztak. Főleg a buza az megsínlette legjobban ezt az egészet, az árpa egy árnyalattal jobb lett, de messze menőleg alább dobott, mint a tavalyi és a többi években. Tehát, hogyha a hozam szinten számokban szeretnék beszélni, akkor itten nekünk a legnagyobb átlag a 2 tonna per hold a buzából. Az árpából ott a 2,5 körül mozgott a nagy átlag. Hát plusz-minusz, tehát volt, aki elérte a 3-at, volt, aki csak a 2,2-t, de azért az árpa azért bizonyos értelembe véve azért 2 fölül volt szinte mindenkinek. A buza esetében már nem ez a helyzet, ott ugye az átlagot mondtam, hogy 2 tonna per hold, de itt nagyon sok helyen, különböző régiókban mind az eső függvénye, mondjuk a Horgos környéke, a Királyhalma környéke, a homokok, ott jócskán 2 tonna alatti terméshozam van buzából, erre mifelénk egy kicsikét a fekete földeken, a 2 és a 2,3-4 közt mozog a buzatermés. Az olajrecce esetében sem sokkal jobb a helyzet. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok olajreccét kiműveltek az emberek, mert nem volt meg a tőszám, nagyon rossz volt a kelés. Amit meghagytak, azokból ilyen 1200-tól 1500 kilóig mozgott a terméshozam holdanként. Summa summarum összegezve az egészet, itt azt tudjuk mondani, hogy mindenki el van keseredve, hiszen ezekkel a hozamokkal és ezekkel az árakkal nem tudjuk lefedni a befektetéseket, nem beszélve az árendás földekről, ugye ott már eleve felét elviszi az árenda, abból a kis maradékból pedig még csak véletlenül se lehet lefedni azt a költséget, amit az ember befektetett. Hiába, ha adjuk hozzá még a támogatást is. Hát itt most mindenki arra vár, hogy a támogatásnak a második fordulója, ez, hogyha nem történik meg, akkor tényleg katasztrofális helyzet lesz az emberekkel, hiszen most mindenki csak néz maga elé, és próbálgat számolgatni, hogy hogy is fog betakarózni. Nagyon nehéz a helyzet, ezt tudom mondani. Ugye a 20 dináros buzárral, és ott az a 18-17 és fél dináros árpárral nem lehet a 2 tonnát. 2 tonnát beszorozva sajnos még az 50 ezer dinár sem érjük el, ami katasztrofális. A repce esetében egy picivel jobb volt a helyzet, itt a szorzó egy kicsit más, 57-58-59 dinár, esetleg ilyen Terminski előre lekötött el, volt 60 dinár is, de a nagy átlag mondjuk ott az 58 dinár környékén volt a repce, vagy 57, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ott csak annyi a mentő öv, hogy legalább egy picit a szorzó jobb volt. De a terméssel beszorozva az sem mutatott valami fényes eredményt, de hát mégis, amikor ennyire rossz minden, akkor mégis az mutatkozik a legjobbnak. Sajnos erről tudok beszámolni.
5: Említette azt, hogy ugye a felvásárlási árak azok alacsonyak, és hogy nem fedik a beruházásokat, tehát hogyha a termelő gyakran nem is számolja a saját munkáját, de azért a befektetést azt illene egy pici haszonnal megtoldva zárni. Na most a tárolás segíthet-e a termelőkön a kivárás, hogy esetleg majd később változnak a piaci árak, és talán egy picike haszonra tehetnek szert?
6: Ha az utóbbi éveket figyeljük, és a jelenlegi nagyvilági politikát, akkor valahol azt tudom megállapítani, hogy semmilyen logikus rendszer már régóta nincs ebben az egész dologban. Nem tudni miért, de folyamatosan mindig az Európai Uniós szabályozás is ellentétben megy a gazdákkal. Valahogy téllel szemben történik az egész dolog, és minthogyha azt látnám, hogy egyáltalán nincs semmilyen érdekvédelem arra, hogy megvédeni a saját termelőjeinket, hiszen az Európai Unió is. Most én nem akarok itt nagyvilági politikát emlegetni, de valahogy most mindenki Ukrajnára összpontosul. A Mercosur egyezménnyel pedig nyitottunk egy új piacot a dél-amerikai országoknak. Ezzel azt tudom mondani, hogy teljesen felborult a rendszer, teljesen felborultak az eddigi megszokott logikus történések, tehát semmi garancia nincs arra, hogy esetleg egy tárolással valami is változik. A Duna szintje nagyon alacsony, a hajózás lehetetlen. Tudjuk azt, hogy a mi országunkból főként uszályokkal történt eddig a kivitel. A vonatközlekedés az egyetlen, ami működik. Attól, ezt tudja mindenki, hogy az észak-vajdasági környéken sújtott legjobban a szárazság, de attól a többi környékeken azért, ahogy így a híreket hallom, kiváló termések voltak bizonyos régiókban, ahol leszakadt az ég, és komoly csapadék volt, ott elérték még az 5 tonnát is a buzából holdanként. Na most ott, hogyha 5 tonnát beszorzunk 20 dinárral a 100 ezer dinár, tehát ott már azért valamit lehet keresgetni, nem pedig a 2 tonnával szorozgatni. Tehát ezt tudom mondani, hogy minden terményből valamilyen szinten túltermelés van azért az országban. amit ki kell szállítani. Ha nem történik meg a kiszállítás és a külföldi piacot nem tudjuk megcélozni, akkor megint baj van. Úgyhogy nem tudom, tehát oly módon, hogy valami drasztikus áringadozás történjen, azt nem gondolom. Ha pedig csak ilyen kisebb változások lesznek, azt a lágerköltségek mind meg fogják enni, úgyhogy nem tudom. Az otthoni tárolásban esetleg van valami kis matek, hogyha az ember a saját otthoni tárolójában próbálja ezt az egészet költségmentesen megvalósítani, akkor tud esetleg egy kis segítséget kapni ez irányba. De helyproblémák is vannak mindenhol, tehát furra tele vannak a raktárak, hamarosan érkezik a napraforgó és a kukorica, helyet is kell csinálni, tehát általános zűrzavar uralkodik most.
5: Köszönöm szépen, Aladics Tibor, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Nagyon szívesen, bármikor.

0: Ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
5: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1-en.
1: Repül az idő.
7: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Mai műsorunkban a gazdaság, a gazdaságosság oldaláról beszélgetünk, a borászatról és a gasztronómiáról. A beszélgetések az 5. Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon készültek, ahol a tavalyihoz hasonlóan újra megszervezték a borutcát. Igaz, hogy a borászok nem az egész Kárpát-medencéből, hanem Vajdaság számos vidékéről érkeztek, de kínálatukat már gasztrofesztivál is kísérte. Szabó Hangya Teréz riportja.
1: A Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének célja, hogy összefogja a vajdasági magyar borászokat, elősegítse a szakmai fejlődésüket, támogassa a minőségi borkészítést és népszerűsítse a régió borait határon innen is túl. Mert azt vallják, hogy az összefogás és a közös célok mentén haladva jelentős eredményeket érhetnek el. Éppen ezért minden évben új lendülettel, bővülő tagsággal és nagy tervekkel vágnak neki a munkának. Az egyesület egy saját szakmai laboratóriumot is fenntart Zentán a minőségi borok előállításához. Ebben az évben szép számban jelentek meg a vajdasági borászok a palicsi eseményen, mert így ismerik meg a borkedvelők a vajdasági borok ízét és aromáját, és nem utolsó sorban a borászokat is, mondta el rádiónknak Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke.
2: Ezen a bor utcán vagy borfesztiválon, amely csatlakozott a Nyárhangolóhoz, tavaly is itt voltak a vajdasági borászok, de nem ilyen nagy számban. Kedvet kaptak a Kárpát-medencei pincészettől, hogy ugyanígy megrendezzék, vagy hasonlóan, mint ahogy tavaly a nagy sikert aratott bor utcát?
3: Igen. Egy szóval ezt nagyon egyszerű megválaszolni, viszont azt gondolom, hogy egy nyárhangoló fesztiválon vagyunk, és ehhez szükség van ahhoz a jó hangulathoz, a jó kedvhez, és ahhoz mi más kellene jobb, mint a Bor utca, ahol egy kicsit beszélgetni tud az ember, egy kicsit kóstolgatni tud, és utána el tud menni élvezni akár egy kiállítást, megnézni akár egy koncertot, végighallgatni, majd újból vissza tud ide jönni, és az mellett, hogy a borokat meg tudja kóstolni, még egy pluszt is kapott ez a Kárpát-medencei fesztivál után, ugye gasztronómiai fesztivál is van itt mindjárt mellettünk, tehát ez is vajdaságról szól, vajdaság ízeit fogjuk ott is megkóstolni, vajdasági borokat fogunk megkóstolni, és vajdasági zenét is fogunk hallgatni. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi helyi és jó hangulatú, jó ízű, jó illatú fesztivál, és ebből igazából egy hagyományt tudunk kialakítani.
2: Azért kíváncsi vagyok rá, hogy a vajdasági magyar borászoknak lendületet adott ez a tavalyi rendezvénynek a sikere?
3: Igen. A borászoknál azért válaszolok mindig ilyen egyszerűen, mert tényleg nagyon egyszerűek ezek a válaszok. A borászok szeretik magukat jól érezni az ő saját rendezvényeiken is, és ehhez kellenek a látogatók, és kellenek azok a visszacsatolások a vendégektől, akik megkóstoltak egy-egy bort, és megtalálták náluk a kedvükre valót. Viszont azért kell több borászat, mert mindenkinek egy borászatnál nem lehet a kedvence bármelyik bor, tehát mindenhol meg kell találni azt a bort, ami neki igazán ízlik, és ami jól tud esni, és most talán egy játékra is felhívnám ma, mert említettem a gasztronómiát, tehát, hogy próbálják meg, hogy milyen egy húsételhez egy bort inni, próbálják meg, hogy milyen a csokoládéhoz, vagy egy jó halászléhez, ami itt készül, milyen mellé egy bor, és hogyan esik, akár ugyanaz a bor is, teljesen más élményeket fognak kapni. A felnőtteknek is kell a játék, úgyhogy ez egy nagyon jó játszótér lesz itt a felnőtteknek.
2: Úgy tudom, hogy a szervezet még mást is eltanulta a Kárpát-medenceiektől, gondolok itt arra, hogy megválasztották az év borászát.
3: Igen, szükség van egy picit arra is, hogy egymást egy kicsit kiemeljük, egy talán felnyissuk egy-egy borász, kiemeljük a közösségből, és hogy megtaláljuk azt, hogy ki volt az idén a legeredményesebb, hisz mikor ez megtörtént, ez a Jégtörő Mátyás borversenyen történt meg, tényleg kimagaslóan a legtöbb aranyérmes bort ő volt az, aki elkészítette, és úgymond meg is mutatta nekünk, hisz nem elég csak saját magadnak élvezetére készíteni, azt kell mondani, hogy mások is ezt elismerjék, tehát így kell tenni.
2: Arra kérem elnök urat, hogy sorol-e, hogy mely borászok vannak jelen ezen a borfesztiválon?
3: Hát mindenféleképp az előbb említettem már az Amstadt borászatot, a Dimalis borászatot, a Molin Winery-t, a Brinza borászatot, a Zvonko Bogdán borászatot, a Bálint borászatot, a Klinocki borászatot és a Szaulich megy borászatot. Teljes Vajdaság területéről érkeztek, tehát nem csak innen, hisz a Dimalis az Bácskas útfalváról érkezett, a Molin Winery az Magyarcsernyéről érkezett, ugye a Bálint pincészet innen a Magyar Kanizsáról érkezett, de itt vannak Topolyáról is, Bajmokról is, úgyhogy én azt gondolom, hogy vagyunk többen egy kicsit, tehát több jellegű bort kóstolhat, nem csak a homoki borokat, nem csak a lösztalajon, illetve hanem egy kicsit agyagosabb talajon kifejlődött vagy készített borokat is.
2: Készülnek-e arra, hogy jövőre is valami hasonlót, vagy még jobbat, vagy különlegesebbet szervezzenek, ugyanígy összefogva a nyárhangoló szervezőivel?
3: A Palicsi tó és ez a környezet, amivel itt találkozunk, egy olyan kiváló környezet, hogy talán még többet megérdemelne. És ehhez, hogy borászok még többen jöjjenek, ahhoz még több vendégre is van szükség. Beszélgessen velünk, és ismerje meg a sajátunkat, ismerje meg a saját környezetének az értékeit.
2: Meg kell említeni, hogy oktatják is a saját borászaikat, még ennek a rendezvénynek a keretében is, ugye?
3: Igen. Jelen pillanatban a rendezvényen a borászok fognak egyfajta oktatást tartani, viszont több természetesen egész éven át tartanak az oktatásaink, és ami nagyon nagy eredmény is, itt már említettem is, az a borlaboratóriumnak a szolgálatba állítása, ahol az idejében már 1000 mintá fölött vagyunk, tehát használják. Ez tényleg egy olyan hiánypótló berendezés volt itt a vajdasági magyar borászok körébe, mert hogy az eredmények ezt mutatják, a mintáknak a száma ezt mutatják, hisz végig kísérjük egészen a szőlőnek a fejlődésétől a bor palackozásáig, és nincsenek beteg borok. A legrosszabb, hogyha így egy picit szakmai szemmel is szólhatok, mikor valaki egy vendégnek, egy kóstolónak beteg bort adunk az asztalára, és ez az, amit elsőként ki akarjuk szűrni, és azt gondolom, hogy ez egy felfele ívelő tendencia, és nagyon gyorsan kisikerül szűrni, hisz borversenyeken is részt veszünk, és az mellett, hogy a szubjektív borbírók által kóstolt boroknak az eredményét megkapják a laboratóriumi eredményeket is, és tudnak ebből fejlődni, úgyhogy nagyon bízok abba, hogy innen már csak az a lépés hiányzik, hogy ki tudjunk lépni a nemzetközi piacra, és a vajdasági borokat ne csak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában jegyezni tudják.
2: Akkor egy pillanatra arra kérem, hogy felejts el, hogy elnök, és mondja meg, hogy jók a vajdasági borok.
3: Én nagyon szeretem a borokat, hisz magunk is készítünk, vagy én magam is készítek bort, és én nagyon szeretem a vajdasági borokat kóstolni. Van szerencsém is, tehát azért azzal, amit már az előbb említett, hogy elnöki funkcióval, szakmába vágóan el kell látogatni a borászokhoz, és a borászok megkínálják ilyenkor az embert egy örömmel, egy pohár borral, és ezt megkóstolja, és tényleg jó borok vannak, és ajánlani tudom, és szívesen viszek ajándékba barátoknak, ismerősöknek, vagy pedig, hogyha protokollárisan látogatunk el valahova, akkor is csak is vajdasági borokat viszünk.
1: A bánáti borvidék Szerbia egyik legfontosabb történelmi bortermelő területe. A térség legfőbb szőlőfajtái közé tartozik az olasz rizling, a rajnai rizling, a chardonnay és a kreaca. Bánságban számos kisebb családi pincészet és egy hagyományőrző egyesület kínál borkóstolókat, főként a nyári és őszi időszakban. A borászat fejlődéséhez az is hozzájárul, hogy mind többen vállalkoznak szőlőtelepítésre és borkészítésre, mellék, illetve főtevékenységként. Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek nagy családi hagyományokkal, a magyar csernyei Szilágyi László bátran belevágott a tevékenységbe, és Palicson egyedül képviselte az egész bánsági régió borászatát.
4: Egy fiatal borászatról van szó, mely 4 éve alakult, szőlészetünk néhány évvel korábban, jelen pillanatban 2 hektáron szőlészkedünk. Tradícióra mondhatjuk nyugodtan, hogy mi vagyunk az első generációs borászok, tehát mi nem tudunk avval dicsekedni, hogy hanyadik generációsak vagyunk, majd csak a mi utódaink fogják ezt elmondani, reméljük. Viszont ismerettségnek köszönhetően, szakmának is köszönhetően olyan borász kollégáink vannak, akik arra segítettek hozzá, hogy több évet, akár több 10 évet is előre tudjunk lépni, és olyan fortélyokat osztottak meg velünk önzetlenül, amelyek hozzásegítettek, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyot fejlődjünk. A mi régiónkban kevés borászat van, nem is tipikus, ugye szőlő és borász régió, viszont, amint említettem, 100 éve is bort készítettek ezen a területen, és nem is tipikus bánáti talajról, kötött talajról van szó, hanem egy ilyen kötöttebb talaj, homok talajjal keverve, amit a szőlő nagyon szeret, és hát ennek köszönhetően magas minőségű borokat tudunk készíteni, amely ugye a versenyek, a borkóstolók, a borversenyeken, akár nemzetközi bírák által is elismert eredményt kaptak.
2: Mit gondoltak magáról a barátok, a szomszédok, mikor meghallották, hogy maga komolyan borászattal szeretne foglalkozni, anélkül, hogy örökölt volna valamit az édesapjától, vagy a nagyapjától, vagy a nagybácsitól, valamilyen tudást, illetve azt mondják, hogy szeretni kell a borászatot, másképp nincs jó íze a bornak.
4: Igen, a borászat sűrűn hozzá, oda szoktuk hasonlítani, mint a főzés. Tehát ha el is mondjuk, hogy hogy kell a kinti bográcsost megfőzni, ugye akinek nincs hozzá affinitása vagy érzése, az nem tudja azt megtanulni. Tehát egy érzés kell hozzá, elsősorban szeretni kell, másrésztből pedig az éveket is nagyon jól kell értékelni, hogy tudjuk, hogy egyes borokat milyen technológiával, hol kell leállni, hol kell hosszabban tartani a bogyontartást a borra, stb. Stb. Viszont mi lassan kezdtük ezt, és nagyon gyors léptekkel indultunk bele, úgyhogy a szomszédoknak, barátoknak nem is volt ideje talán, hogy kritizáljanak bennünket, és elejétől kezdve szakemberek tanácsadásával is, és a mi hozzáértésünkkel, ugye utána tanulásunkkal mondhatjuk nyugodtan, hogy az elejétől minőséges borokat próbáltunk készíteni, hogy minél gyorsabban, minél többen megismerjenek bennünket, és hogy senki ne csalódjon a minőségben is, ezáltal ennek köszönhetően minden borászatnak természetesen nagyobb lépteket tud előrehaladni, és ezáltal ugye...
2: Ez a 4 év alatt volt rá példa, hogy ki kellett önteni a bort?
4: Hála Istennek nem volt ilyen példa. Hűtéssel készítjük a borokat, ami nagyban hozzásegít, hogy a borokat ne kelljen ugye kiönteni. Sok borász kollégánk, mikor indultunk, ezt javasolta, hogy tehát a hűtést, a fermentáció során ugye a kontrollált fermentációt, és utána természetesen a borok megőrzésére nagyon fontos a hűtés, főleg a fehér boroknál. Ők kiöntöttek nagyon nagy mennyiségeket, mi már nekünk elmondták, hogy ezt hogy kell csinálni, és köszönhetően nekik is természetesen olyan borokat készítettünk, amelyet hál' Istennek nem kellett kiönteni.
2: Milyen fajta szőlőket ültettek, és azokból milyen borokat tudnak készíteni?
4: Fehér bor szőlő, mivel ugye a fehér borok most talán a legpopulárisabbak, ugye nálunk is ugyanúgy, mint a világon, a vörösbor egy kicsit hanyatlóban van a fogyasztása. Fehér bor szőlőből olasz rizlinget és tamjanikát ültettünk. A tamjanika egy nagyon érdekes és populáris fajta, egy muskotályos borszőlőről van szó, amely nagyon hasonlít a sárga muskotája, viszont egy külön klón, és gondolom, hogy mi vagyunk a legészakabbra, akik a tamjanikát valójában ültették Vajdaság területén. Továbbá egy olasz rizlinget ültettünk. Az olasz rizlingben az az előny, hogy egy karlócai klont ültettünk el, az SK54-est, amely itt lett kiszelektálva Karlócán. Olasz rizlinge mindenkinek van, mi viszont hoz akartunk adni egy vajdaságit, valamit, ami a mi borászatunkban is jelen lesz, úgyhogy ezt az SK54-es klont ültettük el, amelynek vannak sajátosságai, mint más aromája van, egy kicsit ugye ellenállóbb, bőtermébb, stb. Stb. A vörösbor szőlőből kékfrankosunk van, viszont a kékfrankosból csak is és kizárólag rozét készítünk. Nagyon populáris a rozéborunk, és nagyon jó eredményt ért el. Ő lett a kategóriában az első a Feketicsi borversenyen, és nagy aranyérmes bor lett. Vörösbor szőlőből pedig egy házasítást, Cabernet Sauvignon Merlot készítünk. A vörösbor szőlőnél és a vörösbornál az a specifikus, hogy meg kell feleljen az éva szőlőnek, ugye, hogy egy nagy bort lehessen belőle készíteni, de az elmúlt 2 évben mondhatom nyugodtan, hogy igenis megfelelt az éva vörösbor szőlőnek, és kiváló minőséget értünk el.
2: Meddig tudnak előre gondolkodni? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy hát meg lehet-e élni a borászatból, illetve hogy hogyan szeretnék bővíteni, fejleszteni, talán még rétegesebbé tenni a kínálatukat.
4: Nagyon fontos egy vízió, mint minden szakmánál, minden privát szakmánál, vagy akár minden olyan szakmánál, amit az ember szívesen űz, vagy elkezd csinálni, hogy a végére talán minél pontosabban meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni. És afelé induljuk, fejlesszük a saját üzemünket, ezáltal ugye a borászatot is. Nagyon fontos a borászatnál, hogy tudjuk, meddig akarunk elérni, milyen kapacitásig, mivel az objektumok, ugye a tartályok, mindet össze kellene hangolni a majdani mennyiséggel. Tehát lehet természetesen fejlődni, és nagyobb gépeket vásárolni, utána akár présről van szó, ugye, akár pumpákról, viszont a tartályokkal már lassan egy víziója kell, hogy legyen az embernek. Mint minden szakmában nagyon nehéz az értékesítés, ma már nem úgy működik a piac, hogy oda jönnek házhoz, és akkor eladunk 10-20-30 ezer liter bort. Nagyon sokat hozzá kell tenni ahhoz, hogy a borunkat el tudjuk adni, ennek az alapja mindenféleképp a minőség, másrésztből kell egy kis akarat is hozzá, kell egy kis rátermettség is, ugye, hogy hol jelenünk meg, kinek adjuk el a bort, és természetesen is küzdelem is a konkurenciával, ami mindig jó jön, hogy a mi borunk legyen ugye az első.
2: Ki maguknál a piáros, a felesége?
4: A reklámot közösen szoktuk általában készíteni, de általában én szoktam valójában a reklám részét, tehát a marketing is a reklám részét, mivel hogy egy másik szakmából kiindulok, amit űzök, tehát eladással foglalkozunk ezáltal, ugye már mondhatom nyugodtan, hogy a vérben van az eladás is, tehát van hozzáérzésünk.
2: És még csak annyit, az Egyesület mennyire segíti az előrehaladást, a tanulást, mert úgy tudom, hogy rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, tudnak nagy tudású szakmabeli tudósokkal akár találkozni és tanulni tőlük.
4: Nagyon fontos az Egyesületnek a működése, már több ízben előadást is tartottunk, amely nagyon-nagyon hasznos volt, tehát erős előadáson vettünk részt, továbbá professzionális borkóstoló is volt, amely szintén hozzásegített, hogy jobban tudjuk talán értékelni és meghatározni a saját borainknak a helyét, mikor ugye elkészítjük, és eminens szomelierek és borszakértők jöttek Magyarországról, akik ugye egy kurzuson vittek keresztül bennünket, természetesen végén vizsgázás is volt, és borbírói vizsgát is tettünk. Ez egy nagyon hasznos kurzus volt. Az Egyesület, mint mondjuk a vajdasági magyar borászoknak a úgymond az ernyő szervezet, egy nagyon fontos egyesület, mivel az ilyen helyeken közös erővel, ugye közös organizációval, közös úgymond ismerettséggel jelenünk meg. Meg szoktuk beszélni, hogy hogy fognak történni a dolgok. Mindenkinek megvan a saját bora, a saját elképzelése, és ezáltal jobb eredményt tudunk elérni. Pályázatokat is, akár a hazaiakat, akár ugye a magyarországi prosperitáti pályázatot is használjuk. Tehát ezáltal is a borászat, tehát az, mint az Egyesület is hozzásegített sokat, viszont természetesen mi önerőből is nagyon sokat pályáztunk, és nagyon sokat hozzásegített, hogy talán egy nagy lépést tegyünk előre, mivel mindig a kezdetleges investíció az, ami a startban a legfontosabb. Tehát még nincs meg a tőke, amivel induljunk, és itt a gépeket mondhatom nyugodtan, hogy 10 000-20 000 eurós tételekről beszélünk, amit egy kezdő vállalkozónak azért nem könnyű kiboxolni.
2: A saját és a családja jövőjét a borászatban látja?
4: Jelenleg még egy ötvözés van, ugye egy munkahely és a borászat között, de egy olyan víziunk van, hogy az elkövetkező 10-15 évben azért egy önálló útra hájunk majd a borászattal, akár kibővítve egy borkóstoló a turisztikai részleggel, de az a víziunk, hogy igenis ebből fogunk megélni.
2: Sok sikert kívánok!
1: Jobban ízlik a bor, ha néhány finom falattal megalapozzák a kóstolást, ezért szerveztek a Nyárhangoló Fesztiválon gasztronómiai bemutatkozást is. A frissen sültek és főttek mellett hidegtálas kínálat is volt, így aki éppen sült karajt vagy halászlét ízlelt volna, volt rá alkalma. A legérdekesebb harapnivaló viszont a mangalica, a sertés, valamint a lókolbász és szárított pecsenye bizonyult. Ma már újra egyre népszerűbb a lókolbász csemege, amely különleges, hagyományosan érlelt, füstölt módon készül, jegyezte meg a kishegyesi Faragó Csaba, Vágóhíd tulajdonos.
5: Vágóhíd egy családi vállalkozás, ami 1958-ban alakult. Mi jelen pillanatban a harmadik generáció vagyunk.
2: Akkor volt kitől megtanulni a szakmát?
5: Tanuljuk. Mai napig.
2: Nagyon érdekes a kínálatuk, mert hogy lóhússal is dolgoznak. Divat még a lóhús?
5: Inkább azt mondanám, hogy ritkaságra számít a lóhús, és ezért tudunk vele fönnmaradni a piacon.
2: És hogyan szerzik be a nyersanyagot?
5: Hát a húsokat, a nyersanyagot úgymond helyi termelők biztosítsák, akik már 20-30 éve oda szállítanak.
2: De azt hallottam a feleségétől konkrétan, hogy a lóhúsnak a felhasználásához külön engedély kell.
5: A vágásához.
2: Igen, a maguk végzik?
5: Igen, megvan hozzá minden engedélyünk, így hivatalosan tudunk mindent csinálni. Szóval a vágással, a feldolgozásig, az értékesítésig keresztül mindent mi végzünk.
2: Melyik hússal nehezebb bánni?
5: Egyforma szerintem. Annyi, hogy ló egy picit szárazabb hús, oda kell figyelni rá, de viszont megvannak rá a receptúrák is.
2: És mi minden készül lóhúsból?
5: A lóhúsból jelen pillanatban kolbászt csinálunk, kulent és szárított húsdarabokat.
2: Itthon el tudják adni, vagy kiszállítják, vagy elszállítják vidékre, mert nagyobb az érdeklődés?
5: Hát a vajdaságban is nagyra az érdeklődés, kevés helyen lehet megvásárolni, de ugyanúgy szállít, Szóval úgy mondom, hogy Szabadkától Belgrádig szállítunk.
2: És meg lehet élni ebből a tevékenységből?
5: Igen, meg lehet élni. Nem könnyű, minden nap kihívásokkal néz szembe az ember, de nem szabad feladni.
2: Kiegészíti egymást a kétféle húsnak az értékesítése? Arra gondolok, hogy ugye a sert és húsból is földolgoznak. Hasonlóan van itt a kínálatukban kolbász is, meg szárított hús is, meg a lóból is. Melyik a kifizetődő?
5: Hát most a kifizetődő...
2: Aztán... Nem számszerűen, csak így ránézésre.
5: Hát inkább azt mondom, hogy a ló után nagyobb az érdeklődés. Az véget már ritkaságnak számít. Egyelőre azt felé próbálunk meg. Szóval amit a piac diktál, azt kövessük.
2: Akkor a sertéshúsból mi készül? Abból is kolbász készül csak földolgozva árulják, vagy nyers húsként is?
5: Hát a sertéshús többféleképpen a szárjuk tőkehúsként is, és földolgozzuk is.
2: Állandó vevőik vannak, vagy piacoznak, vagy van üzletük?
5: Két üzletünk van, Kishegyesen és Verbászon.
2: Szabadkán is volt?
5: Szabadkán csak volt, jelen pillanatban nincs.
2: És Topolyán is van üzletük?
5: Topolyán ott csak volt, jelen pillanatban piacon vagyunk, jelen heti kétszer. Igen, meg lehet élni, fönntartani családot. Ugyanúgy, mint minden másik iparág, úgymond vannak nehézségek, nem szabad feladni, csinálni kell. Néha erősebb a piac, néha gyengébb, ugyanúgy a konkurencia. Mindig a minőségre kell törekedni, és szerintem ebben fönn tudunk maradni.
2: Minőséget említi, ez azt jelenti, hogy fejleszti mindig a gyártást, úgymond a feldolgozást, vesz új gépeket, berendezéseket?
5: Nem olyan értelemben gondoltam, a régi hagyományos technológiával dolgozunk, hanem a minőségre törekszünk, hogy mindig ugyanazt a minőséget tudjuk a vevőnek adni, szóval januártól decemberig ugyanaz legyen a minőség, és akkor ebben tudunk fönnmaradni a piacon, szóval nem ingadozik a minősége.
2: Melyik féle áruból tudnak legtöbbet eladni?
5: Hát most ezt így össze nem számoltam, őszinte legyek, de szerintem fele-fele. Ló és sertés, vagy mangalica, mert az is van a kínálatunkban, próbálunk avval is kicsit betörni a piacra, de mondom, a sertés, a ló az megy.
2: És említette, hogy maga a harmadik generáció lesz negyedik, aki folytatja ezt a fajta igencsak nehéz szakmát, de hagyományos szakmát sokat lehet tanulni.
5: Hát azt majd meglássuk még, hogy a mostani fiatalság mit választ. Abban még nem tudunk beleszólni.
2: De hogyha ezt választják, akkor nyilván kisegítik őket az útra.
5: Hát persze, ez természetes dolog. Ugyanúgy, hogy minket segítenek, ugyanúgy segítsük őket.
2: Hogy tetszik ez az ötlet, hogy a tavalyi Bor utca bővült a gasztronómiai kínálattal? Összepasszol a borral például a lóhús? Milyen bor kell inni a lóhúshoz?
5: Hát szerintem...
2: Vörös húshoz vörös
5: bor? Vörös hús, vörös bor. Gondolom én, ezek összevágnak, de... No, azt tudom, hogy, most a Bor utca és a gasztronómia összevág, mert akárhova elmegyünk, például különböző borfesztiválokra, Bor utcákra, mindig van egy gasztrosarok, ahol az ember tud falatozni.
2: Csak arra csúszik a jó bor, hogyha van egy jó alapja, nem?
5: Így igaz. Az alap az fontos.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilág pedig most egy kis szünetre megy. Legközelebb augusztus 16-án várom a kedves hallgatókat aktuális mezőgazdasági témákkal. A műszaki munkatárs Lacki Csilla nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen, a járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumában, Obrenovácban, Mitrovica területének egy részén és Sabacban. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A vírus terjedésében a vaddisznók is szerepet játszanak, emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznó állomány gyérítésére készülnek. Glamočić kiemelte, az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz. Jelentős torlódásra kell számítaniuk azoknak, akik ezen a hétvégén ma az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A Horvát Autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mint egy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lucskó fizetőkapunál alakult ki, az A1-es autópályán Split felé. A Livka Sándor díj átadásával és a Jaj, azaz űr című filmmel megnyílt a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. A szabadtéri színpadon átvett elismerés kapcsán Mundruczó elmondta, hogy együtt nőtt fel a fesztivállal, emlékeztetve arra, hogy az első filmjét éppen Palicsa Mutilmel megnyílt a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. A szabadtéri színpadon átvett elismerés kapcsán Mundruczó elmondta, hogy együtt nőtt fel a fesztivállal, emlékeztetve arra, hogy az első filmjét éppen Palicsa mutatták be. Nagyon köszönöm Misha Mogorovicsnak és Nikol

0: Elkötelezett önkéntesek munkájának köszönhetően a fesztivál önerőből létrejött. A rendezvény középpontjában a fiatalokat érintő legfontosabb témák a mentális egészség, az önismeret és a korlátozások nélküli diskurzus álltak. Az SVG-n az állampolgárok tartottak koncertet. Háromnapos programsorozattal várják a helyieket és az elszármazottakat a Majdány Rábé helyi közösség napján. A programok között főzőverseny, ügyességi játékok, gyermekfoglalkozások, kulturális műsorok és futballmérkőzés is szerepel. A szervezők szerint a háromnapos rendezvénysorozat legfontosabb célja a közösségépítés. Majdány és Rábé összesen mintegy 150 lakos számláll, a programok idején azonban a vendégek és a hazalátogatók érkezésével csak nem megduplázódik a település létszáma.
1: Sport.
0: Az angol válogatott végzett a harmadik helyen a labdarúgó világbajnokságon, miután Miamiban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Mbappé a tornán megszerzett 9. találatával átvette a vezetést Messitől a góllövő listán. A francia játékos a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a VB-k örök ranglistáján is megelőzte Messit. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán 27 fokot mérnek, felhős időre van kilátás mai nap folyamán Vajdaság nagy részén. A délután és az esti órákban záporok, zivatarok is kialakulhatnak, különösen Vajdaság északi és nyugati részén. A hőmérséket elérheti a 32 Celsius fokot.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
7: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyér Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kiló tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon.

0: telefon. 024-621-407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. 677. adásunkban az év 29. vasárnapján, július 19-én, Emília Vince névnapján. Július 20-a viharhozó illés lesz. Évszázados megfigyelések szerint ezen a napon, illetve naptáján gyakoriak a viharok. Munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri, vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat. Volt olyan hiedelem is az ormánságban, hogy akin Margit vagy Illés napján vart ruha van, abba belevág a villám. Bácska, Bánát, Muravidék lakosai azt figyelték meg, hogy bármilyen szárazság is volt eddig, Illés napján megjön az eső. Első idején azonban rendszerint zivatar fenyeget, nem is szabad e napon kint dolgozni a földeken, mert a mennykő belecsaphat az emberbe. Topolyán, ha meghallották a közeledő vihar moraját, csak bólogattak és megállapították. Gurija má Illés a hordót, de haragszik, vagy gyümmá Illés a tüzes kocsival. Mi pedig már is jövünk az önök jó kívánságainak továbbításával, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jóvételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás, a nevükben is köszönti a hallgatókat, a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai zenei listánkon az első felvételt a Csantar Véri Lila Orgona adja elő, egy csárdás csokorról van szó. Az ide beérkezett jó kívánságok, üzenetek a következőek. Csantavérre Muci Attilának 46. születésnapjára gratulál és sok boldogságot kíván Nenája Rózsa és sógora János Dusanovóból. A család többi tagjának meg kellemes vasárnapot. Csantavérre Muci Attilának 46. születésnapjára gratulál és sok boldogságot kíván édesapja János, édesanyja Rózsa, húga Anita és Loretta. Németországban Szabó Lóráncnak születésnapja alkalmából gratulál édesanyja Eszter Topolyáról, a család többi tagjának kellemes vasárnapot kívánnak. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük! A kelebélyi lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Szabadkán Granyák Magdolnát és Barkóci Máriát névnapjuk alkalmából köszöntik a nyugdíjas társak a Pestsar helyi közösségből. Küldi szerelmeinek, Norbinak és apusának is szép vasárnapot kíván Csóka Klaudia. Bácsalmásra Sejel Lászlónak és párjának Jutkának, Cajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára Szarabka Mónikának és Renátónak, a drága gyerekeknek boldog házassági évfordulót kívánnak édesanyja Ildikó és Jóska Palicsról. A pici Zoénak sok puszit küldenek. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. A kedves Nenának, Matildkának és fiának Robertnak kellemes vasárnap délután kíván Robert és családja Németországból.

Egy egyvele következik az Apostol együttes ismertebb felvételeiből. Szabadkára Tóth Annának boldog szülinapot és jó egészséget kíván Timi, Mari és Zolika, valamint Editnek is jó pihenést kívánnak. Zemko Imrének boldog születésnapot és jobbulást kíván felesége Ibolya és családja. A rádió csapatának további szép napot kíván. Köszönjük. Csantavéren Pavlukaics Rózsának szép hétvégét és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái Németországból. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja, Péter.

Tiszapartján mandulafa virágzik, áll a kocsi keresztbe, egy csárdás csokor következik az Atlantik Együttes előadásában. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük! Németországban Szabó Lórántnak születésnapi alkalmából gratulál nővére Georgina családjával, a család többi tagjának kellemes vasárnapot. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Csantavére anyósának Madár Rozáliának és apósának Madára Robertnek kellemes vasárnapot kíván vejük Odisszei. Csantavére Muci Attilának 46. születésnapi alkalmából nagyon sok boldogságot és még számtalan egészségben eltöltött évet kíván neki édesanyja, édesapja, húga Anita és Loretta. Visnyevácra Bíró Tatának kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kíván a kisunoka Alissa. Bácsszülősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Mélyikútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokái Kornél és Jamina.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
5: a 024 222 638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
7: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
5: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
7: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: A Neoton Família felvétele van soron, címe Egy kis nyugalmat. Drága barátnőjének, Snezsanának nagyon boldog születésnapot és erőt, egészséget kíván Nelly. Csantavére, Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnapdélutánt és jó zenehallgatást kíván édesanyja és antitata. Orcsics Katicának és a Tóth családnak kellemes pihenést kíván Irma és István. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép vasárnapot és minden szépet kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről. Az unokákat is szeretettel köszönti. Édesanyjának, Csizmadja Erzsébetnek Topolyára és Anti bácsinak is küldi Pavlukovics Szilvia Németországból, és üzeni, hamarosan találkoznak.

A 3+2 együttes felvétele következik, címe Halvány őszi rózsa. Csantavérre Muci Attilának 46. születésnapjára gratulál és sok boldogságot kíván Nenája Rózsa és sógora János Dusanovóból, a család többi tagjának kellemes vasárnapot kíván. Németországba Pavlukai Szilviának és Gábornak, valamint az egész családnak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és antitata. Bácsomásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topolyára Csizmadi Erzsébetek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Pavlukovics Rózsának, anyósának küldi Pavlukovics Szilvia Németországból.

A kikindai regluták következnek egy csárdás egyveleggel. Szabadkára Tóth Annának boldog szülnapot és jó egészséget kíván Timi, Mari és Zolika, valamint Editnek is jó pihenést kívánnak. Bácsülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. A drága testvérnek és sógornőnek, Szarapka Renátónak és Móninak nagyon boldog házasság évfordulót kíván Ramona Ausztriából. A pici Zoét sokszor puszilja.

0: kedvencem. Vagy a világ, vagy a világ elmehet.
1: Máté Péter felvitele következik, címe Azt súgta a szél. Szabadkára Tóth Annának boldog születésnapot és jó egészséget kíván Timi, Mari és Zolika. Editnek jó pihenést kívánnak. Kanadában Vörös Lászlónak kellemes vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Csantavére Madár családnak ezzel a dallal kedveskedik Gizi Topolyáról.

Rózsát tűzök a hajamba, jaj, de jó a szőlőleve, egy egyvelek következik Csűri Edit előadásában. Csantavére Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnapi utánt és jó szórakozást kíván nászasszonya Erzsi és Anti Topajáról. Bácsszőlősre Neszfecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét, jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkán a drága szülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak kellemes vasárnapi utánt kívánnak lányai, Ildikó és Anita, Vejei Józsi és Pityu, unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefan és Szófia, valamint a pici dédunoka, Zoé.

Az Eridanus együttes felvétele van soron, a dal címe Boldog születésnapot. Krnajszki Snezsanának nagyon boldog születésnapot kíván a pesti család sok puszival. Muci Attilát születésnapi alkalmából köszönti Loretta és Anita. Bajára Veronkának születésnapi alkalmából erőt, egészséget, hosszú boldog éveket kíván húga családjával. Nászasszonyának, Szuturovics Évának nagyon boldog szülinapot kíván, a család többi tagját is üdvözi, valamint a rádió dolgozóit is, Babi. Köszönjük. Topajára a legdrágább kislánynak, Rind Rozikának nagyon boldog születésnapot kíván anya, édesapa és kisöccse, Pisti. Magyarországra, Bácsalmásra a legdrágább kincsüknek, Szorény Eléninek nagyon boldog első születésnapot kívánnak a szülők, nagyszülők, keresztszülők és az egész család, akikkel most együtt ünnepelnek. Mecserik Izabellának nagyon boldog születésnapot és minden jót kíván édesanyja Rózsa. Palicsra Csúszó Teodornak, a drága unokának negyedik szülinapjára gratulál, vidám, gondtalan gyermekkort kíván Tata és mama, Vikit is puszilják. Szabadkára lányának, Szabó Krisztinának nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse nagyon sokáig, kívánják édesapja Gábor Piroskával, és Kató mama Vejüknek, Robinak és az unokáknak, Rékának kellemes vasárnapot kívánnak. Sógornőjének, Mecserik Izabellának születésnapjára kíván Csantavéren nagyon boldog, nagyon sok boldogságot Pavlukai Szilvia Németországból. Andrisnak küldik Salgó Tarjánba, erőben, egészségben, boldogságban teljes hosszú életet kívánva 17. szülinapja alkalmából Gabi, Viki, mama és papa. A rádió munkatársainak is további szép napot kívánnak. Köszönjük!

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a Híradó témáiból. Rendkívül alacsony a Duna vízállása, afrikai sertéspesti sétszerbiai körzetben, és jelentősek a torlódások a horvát autópályán a tenger irányába. Következnek a részletek. Rendkívül alacsony a folyók vízállása Európában, különösen aggasztó a Duna helyzete Magyarországon és Szerbiában is. A tartós csapadék hiány és hosszan elhúzódó hőség miatt a folyó vízszintje folyamatosan csökken, ami már nem csak a hajózást, hanem a folyó menti ökoszisztémát is érinti. A Duna teljes középső szakaszán Magyarországtól Szerbián át egészen Romániáig hasonló tendencia figyelhető meg, több helyen rekord mélypontokat mértek. Szabó Regina a mikrofonnál.
2: Vajdaságban a vízállás jelenleg jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál. A hajózás ilyenkor nehezebbé válik. Egyes szakaszokon a nagy merülésű hajók csak korlátozott rakománnyal közlekedhetnek. A szakemberek szerint, ha a következő napokban nem érkezik jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtő területére, a vízszint tovább csökkenhet. Pető Attila.
3: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint Szerbiában a Duna vízállása Újvidékig enyhe apadást mutat. Az alvízi szakaszon, tehát itt a belgrádi térségben is, a vízállás stagnál. Zemunban például szombaton 182 cm-t mértek, ami stabil vízállást jelez. A tájékoztatás szerint a következő két napban stagnálás, illetve kisebb ingadozás várható. Ezt követően pedig emelkedésre lehet számítani.
2: Újvidéknél a Duna vízszintje az elmúlt napokban fokozatosan csökkent. Míg július 15-én este a vízmérce mínusz 22 cm mutatott, addig a szombat reggeli mérés szerint már mínusz 38 cm volt a folyó állása. Bezdánnál is apadás figyelhető meg. A Duna vízállása mínusz 120 cm mutatott, addig a szombat reggeli mérés szerint már mínusz 38 cm volt a folyó állása. Bezdánnál is apadás figyelhető meg. A Duna vízállása mínusz 120 cm, ami 7 cm-rel alacsonyabb az előző mérésnél.

0: A természetre is komoly hatással van a helyzet. A főmedertől leváló mellékágakban és holtágakban felmelegszik a víz, csökken az oxigéntartalom, ami veszélyezteti a halállományt.
1: Ez a hőmérséklet gyakorlatilag azért már elviselhető és elfogadható csapadékra. Nagyon kevés esély van, nincs kizárva kedden, illetve csütörtökön esetleg itt-ott helyi zápor, de ez annyira nem jellemző, tehát többnyire száraz lesz az időjárás. Nem várható tehát továbbra sem komolyabb csapadék.
0: Nem csak Vajdaságban, hanem a Duna teljes középső szakaszán rendkívül alacsony a vízállás. Magyarországon, Baján péntek este mindössze 17 cm-es vízállást regisztráltak, ami a valaha mért legalacsonyabb értékek közé tartozik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint más mérőállomásokon is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál 7 cm-t, Esztergomnál mínusz 2 cm-t, Paksnál pedig mínusz 103 cm-t mutatott a vízmérce. Budapesten a Duna vízállása péntek este 42 cm volt. Az alacsony vízszint miatt Budapesten ismét láthatóvá váltak az újpesti Népsziget közelében egy régi hídpillér maradványai. A Margit híd egyik pilléréhez pedig már szinte szárazlábbal is el lehet jutni. A fővárosi vízművek közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás jelenleg nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását. Ugyanakkor a tartós aszály egyre nagyobb terhet ró a folyókra és tavakra, köztük a Velencei tóra is. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő csapadék a Duna vízgyűjtő területén, ezért a szakemberek további lassú apadásra számítanak.
2: Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen, a járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni. Közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumában, Obrenovacban, Mitrovica területének egy részén és Sabacban. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet. Emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznó állomány gyérítésére készülnek. Hangsúlyozta, hogy már egy kisebb mulasztás is elegendő lehet a fertőzés tovább terjedéséhez, ezért a gazdáknak különösen fontos betartaniuk a járványvédelmi előírásokat és a fertőtlenítési szabályokat. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz. Befejezte halmentési akcióját a törökbecsei Tisza Sporthorgászok Egyesülete. A napokig tartó akciót az egykori keramika gyár mögötti régi agyaggödörből végezték. Becsések szerint mint munkával mintegy 1200 halat, összesen közel 2,5 tonnányi állományt mentettek ki. Az egyesület elnöke elmondta, a megmentett példányok között leginkább pontyok voltak, valamint harcsák és más halfajok. A halakat a törökbecsei bisztró magán versenytúra szállították át, ahol a kifogás után visszaengedik őket. Így nem eladásra vagy fogyasztásra szánják őket. A halakat a mély iszap miatt csak csónakokból, merítőhálókkal tudták kifogni, főként az esti és éjszakai órákban. A víz kiszivattyúzására a Polet vállalat kutatási munkálatai miatt került sor. A horgászok figyelmeztetnek, a területen továbbra is veszélyes mély iszap található, ezért kérik, hogy senki, különösen a gyermekek ne közelítsék meg az egykori agyaggödröt. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a lecsapolás nem csak a halakat, hanem az egész helyi élővilágot érinti. Jelentős torlódásokra kell számítani azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakulhatnak ki. A Horvát Autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mint egy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lucskó fizetőkapunál alakult ki, szombaton az A1-es autópályán Split irányába. Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán is, a szlovén határ felé vezető szakaszon. Lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és A6-os egyes szakaszain, valamint a Körk szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt.
3: Sport.
2: Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó világbajnokságon, miután szombaton Miami-ban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Mbappé a tornán megszerzett 9. találatával átvette a vezetést Messitől a góllövő listán. A francia játékos

0: játékos a 66. percben újra eredményes volt, amellyel pedig a VB-k örök ranglistáján is megelőzte Messit. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A nyár izei töltik meg a szabadkai tejpiac standjait, és megkezdődött a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. Jönnek a részletek. A nyár izei töltik meg a szabadkai tejpiac standjait, jelenleg a görögdinnye, a főznivaló, csemege kukorica, a kovászolnivaló uborka és az amatos barackis is legkeresettebb portéka. A standok roskadoztak a friss zöldségektől és gyümölcsöktől. Szabó Regina járt a helyszínen.
1: Szombat délelőtt megtelt élettel a szabadkai tejpiac, a standoknál sorakoztak a vásárlók, akik a friss idényzöldségek és gyümölcsök között válogattak. A nyári kínálatban most a szezonális termékek dominálnak, sokan pedig évtizedek óta ugyanide járnak bevásárolni. Németh Magdolna 50 éve a piac hűséges vásárlója. Ezúttal egy nagy adag kovászolnivaló uborkát is vásárolt.
2: Magnéziumot, citromlevet, krumplit, majd gombát, aztán mi volt itt még? Ja igen, uborka, persze, amit elfelejtettem, meg nem tudom, burek, cigipapír.
1: És kovászolja-e az uborkát is, hogyan?
2: Igen, én úgy, hogy belerakom előbb tehát megmosom persze kefével, és utána belerakom az edénybe, ugye az üvegbe, aztán ráöntök vizet, és mikor leöntöm a vizet, akkor abba a hány liter, annyi kanálsó, ennyi.
1: És utána meddig hagyja állni?
2: Alá teszek ugye kaprot, azt meg elfelejtettem venni, kaprot, meg szőlőlevelet a tetejére, meg ugye kenyeret.
1: A kovászolni való uborka szinte minden standon megtalálható. Az árak változóak. A kisebb uborkákat a legtöbb helyen 150-200 dinárért kínálják, míg a nagyobb darabok kilogramja 100 dinár körül alakul. A burgonya kilónként 60-tól 80 dinárba kerül, a főzni való csemege kukorica ára pedig 50 és 70 dinár között mozog. A paradicsom kilogramja 120 dinár. A gyümölcsös standokon is a nyári kedvencek dominálnak, az őszi barack 120 dinár és a sárgadinnye kilogramja grammonként 40 dinárért, a görög dinnye pedig 50 dinárért kapható. Tyúró Eszter, árus.
3: A legkendőbb most, máma kukorica még nagyon jó, 60 dinár, csőjét többet visz, akkor az 50 dinár, megy a kis dinnyék, házi dinnye van, sárga dinnye, 80 dinár kilója, a pepitak mini dinnye, a 100 dinár kilója, az nagyon finom, mennek a kistökök, az 60 dinár kilója, megy a fiatal fokhagyma, 100 dinár csomója, 120 dinár csomója, nagyságtól függően. Nagyon szép zöldségen van, fél édes, 120 dinár csomója, a sárgarépának 80 dinár csomója, vagy 100 dinár kilója. A káposzta 60-tól 80 dinárig megy kilóra. Most attól függ, hogy nagyba viszi, vagy kisebbet, kevesebbet visz.
1: A levendula is színesíti a kínálatot. Sárkány Rózsa minden hétvégén eljön Horgosról, és árulja már több mint 20 éve a levendulát, valamint az abból készült termékeket. Szereti a piac hangulatát, és azt, hogy nap mint nap emberekkel találkozhat. A növény még szezonját éli, így sokan keresik a friss levendulát, és a belőle készült illatos készítményeket.
4: Levendula árulásról ismernek legjobban bennünket, sóvirágjaink is vannak, levendula, akkor csinálunk levendulát, lemorzsoljuk, csinálunk ilyen zacskókba, 100 dináré, van 150-é díszes zacskóba, van literre, úgy olcsóbb, akinek van zacskója, akkor csinálunk levendula olajat, levendula aromát, akkor árulunk töves levendulát, töves rozmaringot, a sóvirágot kidíszítjük levendulával, akkor van ilyen mindenféle ilyen kövirózsa, fűszer, 14 fajta fűszerünk van.
1: A friss termések szezonja rövid, ezért sokan éppen ezekben a hetekben tesznek el télire is a nyár ízeiből. Ilyenkor készülnek a savanyúságok, a lekvárok és a befőttek is.
0: A magyar kanizsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jericho elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltó közösséget. Bús Viola riportja.
5: A táborban a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával. Végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott szemét egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Alexander Málcsenovics.
6: Azért szeretnék tűzoltó lenni, mert hogy kimentsem az állatokat az erdőtűzből, meg a más embernek az életét, meg azért jelentkeztem, hogy bírjak sok barátot szerezni itten, meg hogy bírjak itt is játszani.
5: A tábor programja rendkívül színes. A délelőtti órákban a gyerekek képzéseken, bemutatókon és előadásokon vehetnek részt, míg délutánonként kézműves foglalkozások várják őket. Megtanulhatják a tábor táncát és himnuszát, valamint hajóznak és medencéznek. Futó Nóra.
7: Tűzoltóság is nagyon érdekel engem, mert nagyon jó, meg ilyen furé az akadálypálya. Meg ilyen bonyolult egy kicsikét, hogy tömlőt kell kihúzni, csomót kell kötni, mert mindent meg kell tanulni, meg gyakorlatokra is kell járni. Hetente kétszer.
5: A gyerekek számára nem ismeretlen a tűzoltók munkája, hiszen a résztvevők közül sokak édesapja önkéntes tűzoltó. Harmad Botond.
8: Ugye az apukám tűzoltó, és hát ki akarom próbálni, meg már sokba voltam, és akkor megnézem, hát ha jó. Barátokat találok.
9: Sikerült barátokat szerezni?
8: Igen, elég sokat.
5: A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival és a tűzoltók munkájával, új ismereteket szerezzenek, valamint kapcsolatokat építsenek. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsai Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
10: A legfontosabb célja a tábornak az az, hogy a gyerekeket egy helyre hozzuk, és tudjanak kapcsolatot építeni egymással egész vajdaság területén. Tehát ez a lényeg, hogy nem csak a község területéről hívtunk gyerekeket, hanem mindenhonnan, hogy ismerjék meg egymást, és ezek a kapcsolatok majd hasznosak tudnak nekik lenni az elkövetkezendő életükben, hogyha maradnak a tűzoltóságnál, akkor ez az együttműködés egy ekkora régióban, ez nagyon hasznos tud majd nekik lenni.
5: A tábort Fejszámmel Róbert Magyar Kanizsa község polgármestere is meglátogatta, aki beszédében kiemelte a projekt jelentőségét.
11: Nem csak a fontossága miatt, a tartalma miatt stratégiai, hanem az összeg nagysága miatt is, hiszen majd 2,4 millió eurós összköltségvetésű, ami a magyar kanizsai részt illeti, és ebből a nagy összegből kell majd, már többször elmondtuk, egyrészt a horgosi tűzoltóotthont korszerűsíteni, felújítani, és olyan képzőközponttá átalakítani, amit majd tudnak használni a tűzoltók.
5: A gyerekek számára lehetőség nyílt arra is, hogy bemutassák az eddig tanultakat. Este pedig tábortűzzel és tánccal zárták a tábort.
0: Elkezdődött a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az idei programban több magyar alkotás is helyet kapott, Arangos Lifka Sándor díjat pedig Mundruczó Kornél filmrendező vehette át. A fesztivál szerdáig, július 22-ig várja a filmkedvelőket Szabadkán és Palicson.
12: Szombat délután Mundruczó Kornél Szép napok című filmjét vetítették a fesztiválon. Az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja évről évre nagy érdeklődés mellett zajlik. Nem csak a vajdasági közönséget vonza, hanem Magyarországról és más országokból is érkeznek látogatók. A változatos programnak és a nemzetközi filmkínálatnak köszönhetően a rendezvény a térség egyik legjelentősebb filmes eseményévé vált. Kis Tibor, Fót.
13: Nem válogatunk, hogyha nincsen ütközés, akkor minden magyar filmet megnézünk. Ha van ütközés, akkor pedig elolvassuk a kritikákat, és amelyik ígéretesebb azt. De most ebben a, tehát idén, ezen a fesztiválon, hál' Istennek nincsen ütközés, mindent meg tudunk nézni.
12: A közönség dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és új játékfilmeket is láthat. A vetítések mellett könyvbemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók is várják az érdeklődőket. A szervezők szerint az idei kínálat különösen sokszínű, a válogatás pedig a kortárs európai filmművészet legfontosabb irányzatait mutatja be. Kucsov Boris, Szabadka.
14: Szabadkaiként nagy rajongója vagyok a Palicsi Filmfesztiválnak, és mindent, amit csak lehet, megnézek, ugyanis ez egy kicsit a szakmámhoz is tartozik, mivel én színészként dolgozom a Kosztolányi Dezső Színházban, és a filmszínház is nagyon közel áll hozzám, úgyhogy válogatás nélkül járok mindenre, amire csak időm futja.
12: Mundruczó Kornél a kortárs magyar filmművészet egyik legismertebb rendezője. Az idei fesztivál megnyitóján vehette át a Lifka Sándor díjat, amely a fesztivál életmű díja.
15: Ilyen díj az mindig visszaigazolja és megerősíti, hogy ez a jó út, és kell kockáztatni, és bátran kell kimondani igazságokat, problémákat, be kell mutatni sok nézőpontot, és valódi drámákat kell létrehozni. És nagyon jól esett, nagyon meglepett, és nagyon jól esett ez a hír, amikor pár hete hallottam.
12: A rendezvény idén is az európai filmművészet legfrissebb alkotásait vonultatja fel, köztük több magyar filmet is. A versenyprogramban 8 alkotás szerepel, köztük Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című független gyártásban készült pszichológiai thrillere. A zsűri az Arany Torony díjról, a legjobb rendezőnek járó Palicsi Torony díjról és a zsűri külön díjáról dönt, miközben a közönség is kiválaszthatja kedvenc filmjét. A magyar filmek válogatásában látható Mayer Bernadett Mami Blue című első mozifilmje, Nagy Borbála Mambo Maternika, Vámos Zoltán Légszomj, Bokor Attila, Romzsa Tódor, valamint Bicskei Zoltán Bolond Mese, Pusztai Ballada című alkotása is.
0: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
16: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fokot mérnek, ma felhős időre van kilátás, Vajdaság nagy részén a délután és az esti órákban záporok és zivatarok is kialakulhatnak, különösen a tartomány északi és nyugati részén a hőmérséket elérheti a 32 Celsius fokot.
16: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
20: Várom a postást.
19: Jön a nyugdíj?
20: Azt várhatom.
19: A számlákat hozzák.
20: Na azt nem várnám.
19: Hát akkor?
20: Ma hozzák a 7 napot.
21: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
23: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
24: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
23: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
24: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
25: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Időközben csere történt a keverőpultnál. Sóti Tamást, a Nagy Viktor váltotta fel, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. A következő zeneszámot Császár Előd és Szalontai Szilvia közösen fogják előadni. A dal címe Tiltott szerelem. Sziszi kérésére fog ez a dal szólni.

Egy csárdás csokor következik a Fehér Orgon együttes előadásában. Pacséra Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icumama, aki a barátokat is üdvözli. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvér Piroska és férje Béla Szabadkáról. Kanizsára Kálmán Imrének és Gizellának 60. házasság évfordulójukra gratulál Feri és Rózsa. Feleségének Daniellának és anyjának Ilonának szép vasárnapot kíván Odisszei. Topolyára Szabó Eszternek, a kedves édesanyjának mielőbbi felépülést kíván lánya Georgina és fia Lóránt családjaikkal. Noszára drága családjának, János fiának, Irmáiknak, Lolinak, Linikének Isten áldásával boldog esős vasárnapot kíván anyuka, Dédi és Margitka. Szabadkára Floreka Rozikának kellemes vasárnapot és jó szórakozást kíván Pista. Bácsalmásra Zádori Aladárnak, Ali papának kívánnak nagyon boldog születésnapot, és Ibi mamát is sokszor puszilják. Szép vasárnapot mindenkinek. Szeretettel Rafi, Kirus és Renato Salzburgból. Bácsszülősre Paska Istváninak és kedves családjainak, Kunbajára Drahos Jánosnénak és családjainak, valamint Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

Kon Zsuzsa felvétele következik, a dal címe Mama kérlek. Az ide beérkezett üzenet így hangzik. Mosolyt kérünk, mert az gyógyír mindenre, és Manyinak küldik a következő zenét, mert szeretik, tudjuk, hogy miért, üzenik lányai.

Egy csárdás egyvele következik a Csantavér ifik előadásában. Csantavér Muci Attilának 46. születésnapjára gratulál, és sok boldogságot kíván édesapja János, édesanyja Rózsa, húga Anita és Loretta. A kelebje és supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Kanizsára Kálmán Imrének és Gizellának 60. házasság évfordulójukra gratulál Feri és Rózsa. Barkóci Marikát és Granyák Magdolnát közelgő névnapjuk alkalmából köszönti a Csipet csapat a Pestcsara helyi közösségből. Topolyára Fabó Emiliának névnapja alkalmából gratulál és további jó egészséget kíván Eszter. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia. Vert Irmának és családjának vidám vasárnapot kíván Katica. Ausztriában Janko Robertnek szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Nenája Veronika és családja Németországból.

0: reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bondon együttes felvétele következik, a dal címe Köszönöm, hogy vagy nekem. Szabadkán Utasi Valentinnak születésnapi alkalmából szívből gratulál mami és nagybátyja, szüleinek és testvérének szép délutánt kívánnak. Németországban a drága jó férjének, Márki Dánielnek közelgő névnapjára gratulál, és minden szépet és jót kíván, aki őt nagyon szereti, szerető felesége Renáta. Szolnoki Péter emlékére kéri ezt a dalt, Sziszi.

Akinek a lelke beteg, vásárhelyi sétatéren, egy csárdás egyvele következik a bánáti fiúk előadásában. Margit néni kérésére szól ez a dal. Rozália is ezt a dalt kéri. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

akinek a lelke beteg és a szíve vér. Igyom meg egy jó kupa volt mindenem a fenyét, húz a sejjel a cigány a

Miki Manó meséi következnek a 100 Folk Celsius előadásában. Németországban a legdrágább édesapának, Márki Dánielnek közelgő névnapjára gratulál az, aki őt nagyon szereti, kislánya Vanda.

0: reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumában, Obrenovácon, Mitrovica területének egy részén és Sabacon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet. Emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznóállomány gyérítésére is készülnek. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Újabb szakaszához érkezik a belgrádi Nikola Tesla repülőtér fejlesztése. A tervek szerint az Expo 2027 világkiállítás kezdetéig 3 új beszállókapu, 3 váróterem és 4 új repülőgép állóhely készül el. Jelentette be Gyuro Macut, szerb miniszterelnök a munkálatok helyszínén. A kormányfő szerint a repülőtér a jövőben a régió meghatározó légi közlekedési csomópontjává válhat, és egyben a modern, fejlődő szerbiai jelképe is lesz. Jelentős torlódásokra kell számítaniuk azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A horvát autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mint egy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lučkov fizetőkapunál alakult ki az A1-es autópályán Split irányába. Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán is a szlovén határ felé vezető szakaszon. Lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és az A6-os 1-es szakaszain, valamint a Krk szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt. A Livka Sándor díj átadásával és a Jaj, azaz űr című filmmel megnyílt a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál. A szabadtéri színpadon átvett elismerés kapcsán Mundruczó elmondta, hogy együtt nőtt fel a fesztivállal, emlékeztetve arra, hogy az első filmjét éppen Palicson mutatták be. Nagyon köszönöm Misa Mogorovicsnak és Nikolai Nikitinnek ezt a víziót, és több mint egy egyszerű fesztivál, ez egy olyan hely, ahol a fesztivál minden egyes alkalmával tanul az ember, mondta Mundruczó.
0: Sport.
4: Az angol válogatott végzett a 30 olyan hely, ahol a fesztivál minden egyes alkalmával tanul az ember, mondta Mundruczó.
5: Sport.
4: Az angol válogatott végzett a 3. helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó

0: természetesen Vajdaság északi és nyugati részén a hőmérséket elérheti a 32 fokot.
1: Aktuális.
2: Érdekes.
1: Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
2: A Régió Rádió hullámain is.
1: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
3: A következő csárdás csokrot Molnár József adja elő. Húgának, Magdinak és a kedves Daninak közelgő névnapjuk alkalmából sok szeretettel küldik ezt a dalcsokrot Nena és Sógor.

0: szállj most babám.
1: Kovács József felvétele van soron, címe Jöjj vissza hozzám. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki lánya Izabella és veje János.

a Kikindai hajnal felvitele van soron, címe Még azt mondják a faluban, nincs kerekeskút. Németországba Paróczi Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Margit néni kérésére is ez a dal szól. A drága Mihályi családnak kellemes nyaralást kíván szerető családja. Kunbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Irén.

Elpattant egy húr, a Dolly Rollék egy ismert felvétele van soron. Németországban Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván testvére Izabella Csantavérről.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
4: Lámolból írom, kedvesem.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A következő zeneszámot Zárai Márta és Vámosi János közösen adják elő, címe Köszönet a boldog évekért. Csantavérre Mecserik Izabellának nagyon boldog születésnapot kíván szerető férje János. Bácsszülősre Neszfecskó Józsefnének, kedves családjának nagyon szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást kíván Piroska. Maros Lelléről Macelka László kéri ezt a dalt a következő üzenettel. Drága feleségemnek, Pötyöcskének 52. házassági évfordulónk alkalmából teljes szívemből kívánok sok boldogságot. Kedves és türelmes feleségének, Stellának gratulál házassági évfordulójuk alkalmából szerető férje Sanyi, aki őt nagyon szereti. A család többi tagját üdvözli. Még egy üzenet futott be ide, így hangzik: kedves Manyu és Matyi, nagyon régóta vagytok egymás mellett jóban, rosszban, haragban és nevetésben, ezért hallgassátok meg együtt ezt a dalt. Orsi és Sziszi.

0: Ha nem jött szememre álom, te végül elaltattál, mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen.
1: Ha nem volt beszélni kedvem,

Cigánydalok következnek a Dinasztia együttes előadásában. Kelebián Tóth Annát névnapi alkalmából köszönti és jó egészséget kíván neki Mari és Timi. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó egészséget kíván barátja Pista. Illés Tamásnak szép napot kíván Norbi Kelebiáról. Topolyára Rind Rózsának boldog születésnapot kíván Mama, Apó, Nena, Tamás, Márton és Otto. Határon innen és túl minden kedves ismerősnek, rokonnak, barátnak kellemes vasárnapot kíván, egyben a rádió munkatársait is üdvözli, és jó munkát kíván nekik. Gábor és Piroska szerencsés. Köszönjük!

0: szerelembe. Édes rózsám, add a kezedet, hadd táncoljak mindig csak veled. Valam szállt a szívemre, itt vergődik mihegve, úgy vágyok a szerelemre.
1: Pór Péter felvétele van soron, címe Gratulálok. Szabadkára Snezsanának boldog születésnapot kíván Marika, József, Gyuri, Éva és Nelli. Valkai Magdinak boldog születésnapot kíván barátnője Julcsi. Csantavére Anitics Lajosnak boldog születésnapot kíván nővére Julianna. Szabadkán Utasi Valentinnak születésnapi alkalmából szívből gratulálnak, mami és a nagybátyja, szüleinek és testvéreinek szép délutánt kívánnak.

Egy csárdas egyvére következik a Topolyai Napsugár együttes előadásában. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnap délután kíván húga Eszter. Lányuknak Stellának és vejüknek Sanyinak boldog házassági évfordulót és még sok-sok házas évet egészségben, megértésben boldogságot kíván apa Zoli, anya Melinda, a család többi tagjának kellemes vasárnap délutánt kívánnak. Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Margitkának, Attilának és Katicának kellemes délutánt kíván a Vert és a Raus család, a stábnak üdvözlet. Köszönjük!

Zentai Anna felvétele következik, címe Túl az Operencián. Kulára a drága tesónak, Fajsz Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván és jó étvágyat az ebédhez, az, aki őket nagyon szereti, Inci a messzi távolból. Csantavére Lisák Ferencnek és Lisák Gizellának kellemes délutánt és jó pihenést kíván Júlia.

Zöld erdőben terem a mérges kígyó. A bezdániak felvétele következik. Gulyási cukérésére szól a dal. Drága anyukájának köszöni a jóságát, és kellemes vasárnapot kíván neki fia Attila. Bácsülősre Paska Istvánnénak kedve és kedves családjának szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást kíván, sok szeretettel Piroska. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

mondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szigorú fellépés kell az afrikai sertéspest is ellen, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić Obrenovacban találkozott a regionális válságstábbal és a fertőzött területek bejárását követően kijelentette. Azt tapasztalta, hogy az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovac térségében 11 települést érint az afrikai sertéspest is, országos szinten pedig továbbra is Ruma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. A miniszter elmondta, hogy Szkele településen egyetlen általa meglátogatott házat sem jelöltek meg, a kapuk pedig több helyen nyitva álltak, hangsúlyozta, hogy minden érintettnek felelősségteljesebben kell eljárnia. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el afrikai sertéspest is következtében. 89-re nőtt az afrikai sertéspest és horvátországi gócainak száma, miután az elmúlt napokban 18 újabb kitörést azonosítottak, közölte Dávid Vlajčić, horvát mezőgazdasági miniszter. A fertőzések elsősorban az ország keleti részén Észak-Baranya és Verőce-Drávamente megyében jelentek meg. A miniszter szerint a járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti. Vlajčić hangsúlyozta, hogy a teljes horvát sertéságazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet, úgy vélte, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az ilyen szabályszegésekkel saját termelésüket kockáztatják. A Lifka Sándor díj átadásával és a Jaj, azaz űr című filmmel megnyílt a 33. Palicsi Európa Filmfesztivál. A szabadtéri színpadon átvett elismerés kapcsán Mundruczó elmondta, hogy együtt nőtt fel a fesztivállal, emlékeztetve arra, hogy az első filmjét éppen Palicson mutatták be. Nagyon köszönöm Misa Mogorovicsnak és Nikolai Nikitinnek ezt a víziót, ez több mint egy egyszerű fesztivál, ez egy olyan hely, ahol a fesztivál minden egyes alkalmával tanul az ember, mondta Mundruczó. 10 év után idén először a megszokott 3 nap helyett csupán egy napos formában valósult meg a Noszai Rókatanya területén megrendezett Rókafest. A szűkös költségvetés és a támogatások elmaradása miatt az ifjúsági találkozó drasztikusan lerövidült, több vajdasági fiatal zenekarnak, előadónak és programnak is nevet mondtak. Az elkötelezett önkéntesek munkájának köszönhetően a fesztivál önerőből létrejött. A rendezvény középpontjában a fiatalokat érintő legfontosabb témák a mentális egészség, az önismeret és a korlátozások nélküli diskurzus álltak. Az est végén az Álompolgárok tartottak koncertet. A népzenei koncerteket követően ünnepélyes gálaműsorral zárult a jubileumi 10. Ludasi népzenei tábor. A rendezvény nem csak szakmai fejlődési lehetőséget biztosít a citerásoknak és a népi énekeseknek, hanem kiemelkedő közösségépítő szereppel is bír. Idén 7 településről, Törökkanizsáról, Magyarkanizsáról, Ludasról, Palicsról, Lukácsfalváról, Martonosról és Múzsjáról összesen 26 gyermek érkezett a táborba. A résztvevők a felkészítő tanárok szakmai irányításával somogyi és horgosi dalokat sajátítottak el, amelyeket a záróest folyamán nagy sikerrel mutattak be a közönségnek.
2: Időjárás.
3: A továbbiakban is felhős időre van kilátás, a Vajdaság nagy részén a délután és az esti órákban záporok és zivatar.
2: Időjárás.
3: A továbbiakban is felhős időre van kilátás, a Vajdaság nagy részén a délután és az esti órákban záporok és zivatarok is kialakulhatnak, különösen Vajdaság északi

A következő felvétel címe az a Sárga Lilium. Előadja Aracki László. Gulyás Icunak pacsérra kellemes délutánt és jó zenehallgatást kíván Vili Kanizsáról. Bácsalmásra Margit mamának küldi a nótát Iza, aki őt nagyon szereti. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának vidám vasárnap délután kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió dolgozóinak szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük!

Meg kell értened, túl büszke voltam. Tedd meg az első lépést, ne gondolj semmi rosszat rólam.

Korda György felvétele következik, címe Aki melletted él. Mecserik Izabellának nagyon boldog születésnapot kíván szerető férje János.

Pataki Attila felvétele következik, a dal címe Piros rózsák beszélgetnek. Margit néni kérésére szól a dal. Csantavéren Pavlukovics rózsát ezzel a dallal köszönti, és minden szépet és jót kíván neki lánya Izabella és veje János.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbuszpályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
6: Szécsi Pál felvétele következik, címe Kósza szél. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak kellemes szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

A következő zene számot Kovács Kati és Karácsonyi János közösen fogják előadni. A dal címe Kérlek, fogadd el. Ezt a dalt Manyi és Orsi Sziszinek küldik, és köszönik neki a jó kívánságokat, üzenik neki, hogy nélküle unalmas lenne az életük. A stábnak szép vasárnap délutánt kívánnak. Köszönjük!

Esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk Isten tudja miért. Nézd csak fel,

Már azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülők.

csak fel. Az ég magas, csak hadd mondja.

szívük jég.

0: reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szigorú fellépés kell az afrikai sertéspest is ellen, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić Obrenovácban találkozott a regionális válságstábbal és a fertőzött területek bejárását követően kijelentette. Azt tapasztalta, hogy az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovác térségében 11 települést érint az afrikai sertéspest és országos szinten pedig továbbra is Ruma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot ugyanakkor nem regisztráltak. A miniszter elmondta, hogy Skele településen egyetlen általa meglátogatott házat sem jelöltek meg, a kapuk pedig több helyen nyitva álltak. Hangsúlyozta, hogy minden érintettnek felelősségteljesebben kell eljárnia. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 ezer sertést pusztítottak el, vagy hullott el afrikai sertéspest is következtében. Megalapult a Vajdasági Magyar Újrakezdés 11 tagú elnöksége. Az elnök Rózsa Zsombor építőmérnök, sakpedagógus, oktatási innovátor. Alelnökök Natkai Andrea programozó mérnök és Sövény Ferenc vállalkozó. További tagok Mezei Zoltán színművész rendező, Vukasinovics Klem Péter hadtörténész, Gyermán István tanár, balkán szakértő politológus, Halász Mónika környezetvédelmi mérnök, Pejnovács Máté szoftverfejlesztő mérnök, Evetovics Bobán ügyvéd, Apró Dávid politológia szakos egyetemi hallgató és László Bálint földrajztanár. A VMU Facebook oldalán úgy fogalmaznak, elérkezett az a pillanat, amikor egy közösség már nem hajlandó tovább sodródni a történésekkel, és amikor a legjobbjai felállnak, összefognak és cselekszenek. Hozzáteszik, a VMU minden egyes nappal erősebb és egyre több olyan személy csatlakozik hozzájuk, akik saját hivatásukban már bizonyítottak, és most a Vajdasági Magyar Közösség szolgálatába állítják tudásukat, tapasztalatukat és elkötelezettségüket. A népzenei koncerteket követően ünnepélyes gálamúsorral zárult a jubileumi 10. Ludasi népzenei tábor. A rendezvény nem csak szakmai fejlődési lehetőséget biztosít a citerásoknak és a népi énekeseknek, hanem kiemelkedő közösségépítő szereppel is bír. Idén 7 településről, Törökkanizsáról, Magyarkanizsáról, Ludasról, Palicsról, Lukácsfalváról, Martonosról és Múzsiáról összesen 26 gyermek érkezett a táborba. A résztvevők a felkészítő tanárok szakmai irányításával somogyi és horgosi dalokat sajátítottak el, amelyeket a záróest folyamán nagy sikerrel mutattak be a közönségnek. Több mint 100 fogyatékkal élő és kísérőjék vettek részt a Szabadkai Egyházmegyei és a Hit és a Fény közösség által szervezett egyházmegyei találkozón Tótfaluban. A részvevőket kézműves foglalkozások, zenés, táncos programok, közös beszélgetések és lelki programok várták. A szervezők célja az volt, hogy közösségi élményt és találkozási lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik számára kevés hasonló program érhető el. A rendezvény a személyes kapcsolatok erősítését, az elfogadás és az összetartozás érzésének elmélyítését is szolgálta. Háromnapos programsorozattal várják a helyieket és az elszármazottakat a Majdány Rábé helyi közösség napján. A programok között főzőverseny, ügyességi játékok, gyermekfoglalkozások, kulturális műsorok és futballmérkőzés szerepel. A szervezők szerint a háromnapos rendezvénysorozat legfontosabb célja a közösségépítés. Majdány és Rábé összesen mintegy 150 lakos számlál, a programok idején azonban a vendégek és hazalátogatók érkezésével csaknem megduplázódik a települések lélekszáma.
6: Időjárás.
5: Továbbra is változékony időjárás várható Vajdaságban. Napos és felhős napszakok váltogatják egymást, délután és az esti órákban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, különösen Vajdaság északi és nyugati részein. A hőmérséklet meghaladja a 32 fokot vagy eléri. A következő napokban változóan felhős, füllett időjárásra van kilátás, a nappali csúcsértékek 30 fok alatt maradnak.
4: Az SMR hírei óránként a régi órán.

Ausztriában fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
1: A nyugdíjasok dala következik az Aranykalász együttes előadásában. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délután kíván bácsolmásról Gizi és Ádám. A drága Irmának és párjának Istvánnak, Juliának Berlinbe, valamint imádott testvérének Ilonkának és szeretett családjának áldott szép vasárnapot kíván Dédi és Margitka.

A Lefelecs együttes felvétele következik, ha a dal címe Kék pettyes rakott szoknya. Az üzenet így szól, lehetne benne legalább egy név is, de hát így kaptam meg. Köszönet mindenkinek, aki ma felköszöntötte, a rádió dolgozóinak pedig kellemes estét és jó pihenést kíván. Köszönjük!

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy felvétel a doroszlói veteránok előadásában, a doroszlói lakodalom és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok. Jövő vasárnap szintén számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18:30-tól a mesés percek, benne Góli Csilla alpolgármester asszony olvas mesét. 20 órától pedig az Arany album lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Gösics Dániel, Nikolics Martin, Solti Tamás, Nagy Viktor, Búzzá Zsuzsanna és jómagam Kis János. A doroszlói veteránokhoz a következő üzenetek érkeztek. Hanoverbe Homolya Attilának és kedves lányának és barátjának kellemes vasárnapot kíván és jó étvágyat az ebédhez Irénke. Melyik útra a kedves maminak szeretettel kíván szép vasárnapot, millő puszit és ölelést is küld öcsi. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot, jó pihenést kíván Zsolt. Aranka kérésére is ez a dal szól. Párjának, Irmának és családjának kellemes pihenést kíván István, a stábnak üdvözlet. Köszönjük. Kisszálláson Gyarmati Károlyt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kívánnak neki, és jó egészséget Isti, Kevin és Patrik. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, Mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délután kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Üdvözlet a rádió ügyeletes kis csapatának, a zeneszámot Móra Halomra küldik, Gyuris Ilonának és Fodor Ediknek, pihentető szép vasárnapot kíván Gábor a 6. kerületből. Köszönet a rádió dolgozóinak, és nekik is szép vasárnapot kíván. Köszönjük. Simon Istvánt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kívánnak neki, és jó egészséget Patrik és Kevin.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán.
2: A 107,1-en.
3: Hogyha szeretnéd engemet, úgy, mint én tégedet, összepuszilnám képedet négy helyet, ja.

jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

tudja honnan és mellől. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízba,

világ kilukott, a bársony nadrág kilukott, és nagyon nőtt a luk rajta. Gyere rózsán, gyere eszti, egy takaros falka tenni, hogy ne nyőjön nagyobbra a luk rajta.

nagyon jó ház, az a márom szegedőre, a bombás a kedőre, az mondja át. Elhagyta őt a babája, a jócsa, így Isten, de furcsa, az mondja át. Elvitta a subáját, egy fillérig a gubáját. Nagyon jó ház, az a márom szegedőre, de bombás a kedőre, az mondja át. Elvitta a subáját, egy fillérig a gubáját.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Robert a híradó témáiból. A szerb mezőgazdasági miniszter szigorú fellépésre szólított fel az afrikai sertéspestis ellen. Ma ér véget a szerb közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzési akciója, és a külhoni magyar szervezetek vezetőivel egyeztetett a VMS elnöke. Következnek a részletek. Szigorú fellépés kell az afrikai sertéspestis ellen, közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić Obrenovácban találkozott a regionális válságstábbal és a fertőzött területek bejárását követően kijelentette. Azt tapasztalta, hogy az illetékes szolgálatok nem végzik megfelelően a munkájukat, ezért minden érintett részéről fokozott éberségre van szükség. Obrenovác térségében 11 települést érint az afrikai sertéspestis, országos szinten továbbra is Ruma községben a legsúlyosabb a helyzet. A fertőzés jelenleg 7 közigazgatási körzetben van jelen, újabb gócpontot nem regisztráltak. A miniszter elmondta, hogy Szkere településen egyetlen általam meglátogatott házat sem jelöltek meg, a kapuk pedig több helyen nyitva álltak. Hangsúlyozta, hogy minden érintetnek felelősség teljesebben kell eljárnia. Szerbiában az év eleje óta több mint 28 000 sertést pusztítottak el, vagy hullott el afrikai sertéspestis következtében. A mezőgazdasági miniszter előzőleg egyeztetett a legfelsőbb állami vezetés képviselőivel, ahol döntés született arról, hogy a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében lehető legszigorúbb szankciókat alkalmazzák a szabályszegőkkel szemben.
4: A jó hír az, hogy jelenleg nincsenek új fertőzött esetek, és nem jelentek meg új érintett körzetek. Továbbra is 7 körzetben van jelen a fertőzés. 2 körzetben csak 1-2 elszigetelt esetet regisztráltak. Ez a délbácskai körzetben van, valamint a nyugatbácskai körzetben, ahol mindössze 1 esetet találtak Bezdán településen. De ismételten kiemelem, ez a vírus kiszámíthatatlan, ezért a lehető legmagasabb szintű éberségre van szükség.
3: Ma ér véget a szerb közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzési akciója, amely során több mint 49 000 járművet ellenőriztek, és több mint 33 000 szabálysértést regisztráltak. A legtöbb esetben gyorshajtás miatt intézkedtek, több mint 20 000 sofőr lépte túl a megengedett sebességet. Emellett több mint 1200-an alkohol hatása alatt vezettek, több mint 1100-an pedig mobiltelefont használtak vezetés közben. A hatóságok kiemelték, hogy figyeljünk oda a gyermekek biztonságára is, hisz a héten 4 gyermek halt meg közlekedési balesetben. A rendőrség arra kéri a sofőröket, különösen a fiatalokat, hogy ne vezessenek alkohol vagy kábítószer hatása alatt, és tartsák be a közlekedési szabályokat. A rendőrség számos veszélyes gyorshajtási esetet is rögzített.
4: A statisztika szerint a sebesség túllépés, maga a sebesség a közlekedési balesetek egyik fő okozója, amelyek során a legtöbb halálos áldozat van. Akár azt is mondhatjuk, hogy ezen a héten 6 agresszív vezetést fedeztünk fel, vagyis olyan eseteket, amikor a sebesség meghaladta a 230-240 km/h. Ahogy tudják, 2 ilyen esetünk is volt az autópályán. Az egyik 240 km/h, a másik pedig több mint 240 km/h sebességgel haladt. Ezért arra kérjük az összes sofőrt, hogy csökkentsék a sebességet az autópályákon.
3: Több mint 800 000 magyar szavazott a határon túli legitim magyar politikai szervezetekre a legutóbbi választáson Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában, Horvátországban és Szlovéniában. Írt a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Bejegyzésében kiemelte, hogy a külhoni magyar közösségek vezetői egységesek és a nemzeti ügyekben továbbra is számíthatnak egymásra. Szervezeteink megtartó ereje, választási felhatalmazása, cselekvőképessége számos alkalommal nyert bizonyítást az elmúlt bő 30 évben, fogalmazott dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke hozzátette, ezen szervezetek támogatása a közösség részéről folyamatos. Arról is beszámolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén nyáron is egyeztetett a külhoni magyar szervezetek vezetőivel Fiumeban. Megalakult a Vajdasági Magyar Újrakezdés 11 tagú elnöksége. Az elnök Rózsa Zsombor építőmérnök, sakpedagógus, oktatási innovátor. Alelnökök Natkai Andrea programozó mérnök és Sövény Ferenc vállalkozó. További tagok Mezei Zoltán színművész rendező, Vukasinovics Klem Péter hadtörténész, Gyermán István tanár, balkán szakértő politológus, Halász Mónika környezetvédelmi mérnök, Pejnovac Máté szoftverfejlesztő mérnök, Evetovics Bobán ügyvéd, Apró Dávid politológiai szakos egyetemi hallgató és László Bálint földrajzi rajztanár. A VMU Facebook oldalán úgy fogalmaznak, elérkezett az a pillanat, amikor egy közösség már nem hajlandó tovább sodródni a történésekkel, és amikor a legjobbjai felállnak, összefognak és cselekszenek. Hozzáteszik a VMU, mint Facebook oldalán úgy fogalmaznak, elérkezett az a pillanat, amikor egy közösség már nem hajlandó tovább sodródni a történésekkel, és amikor a legjobbjai felállnak, összefognak és cselekszenek. Hozzáteszik a VMU, minden egyes nappal erősebb és egyre több olyan személy csatlakozik hozzá.

0: Klára plébánia udvarából indultak, de tekintettel a nagy forróságra nem gyalogosan, hanem traktoron vagy gépkocsikkal jutottak ki a puszta templomhoz. Kecskés István és Rózsa Krisztina riportja.
1: A zarándoklat legfontosabb célja az, hogy vallási örökségünket őrizve erősítsék a Háló Mozgalom közösségét. Halmai Tibor, a délvidéki Háló Mozgalom vezetője.
2: Mindenképpen elsősorban egy találkozási lehetőséget. Találkozást egymással, kapcsolatot teremteni, és ilyen módon közösségben lenni. Ez rendkívül fontos a mai embernek, és nagyon fontos, kimondottan fontos itt délvidéken, ahol igyekszünk megőrizni hitünket és megmaradásunkat.
1: A Padéi Márki Ibolya többször vett részt az aracsi gyalogos zarándoklaton.
3: Nagyon szép, és megháláljuk rózsafűzért, imádkozunk. Most meg azt háláljuk meg, hogy nem kellett jönni gyalog, mert nagyon meleg volt. Ilyen melegünk még nem volt. És amikor gyalogolunk és imádkozunk, akkor még nehezebb, mert ugye beszélsz, és nem sétálsz, hanem van egy a gyalogosoknak egy bizonyos ritmusuk, és akkor ugyanúgy mondjuk az üdvözlégyet. Hát most elmondtuk a traktoron, de azért az más volt, de hál' Istennek megérkeztünk.
1: Az aracsi puszta templom nem csak a környéken élőknek a zarándok helye. Micsik Béla, főszervező.
4: A puszta templom az fontos mindnyájunknak. A törökbecsőjeknek is, meg a vajdaságiaknak is. Ez egy jel. Én mindig szoktam mondani a határon túli testvéreknek, meg a magyarországiaknak is, hogy nekünk ez egy jel. Erdélyeknek, ahogy van a Hargita, vagy a Csíksomlyó, nekünk ez van, vagy a budapestieknek a szabadságszobor, nekünk ez egy jel. Ez nekünk az zarándok helyünk, ez az emlékhelyünk, ez a találkozási hely.
1: A puszta templom 1000 éves falainak oltalmában dr. Horváth László, bácsföldvári plébános mutatott be szentmisét.
5: Ezek az épületek, a templom, a szerzetes ház és azok, akik jöttek a templomba, megszentelődtek, tulajdonképpen szentítették ezt a helyet. Valójában véve a egy-egy hely azért szent, elsősorban Istennek van felajánlva, és ugyan felszentelve, másik pedig a szent élet emberek teszik a helyet szenté. Tehát a hely az tovább is olyan marad, mint ami, de viszont a valamilyen módon a léleknek, a szent életnek és az emberek szeretetének a jelenléte az egy pecsétet tesz ezekre a helyekre.
1: Korenci László előadásában a puszta templomhoz kötődő regék, titkok és a feltárt valóság között vont párhuzamot.
6: A regék és a feltárt valóság, ez nagyban különbözik egymástól, de sajnos a hivatalos történelem, ami arra hivatott, hogy nemzetünk történelmét tanítsa, nem foglalkozik ezekkel az eredményekkel, hisz alig-alig tudunk valamit ezekről a hivatalos ásatásokról is, és sajnos ezeknek az ásatásoknak az eredményei sokszor 30-50 év múlva kerülnek publikálásra.
1: A délvidéki Háló Mozgalom jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját.
0: 10 év után idén először a megszokott 3 nap helyett csupán 1 napos formában valósult meg a noszai rókatanya területén megrendezett rókafeszt. A Szabadulj fel a rókán szlogennel meghirdetett rendezvényen fiatalok és szakemberek közösen gondolkodtak, valamint a fiatalokat érintő aktuális kérdésekről beszélgettek. Balázs Andrea riportja.
7: A rókafeszt idén is várta az egymáshoz kapcsolódni akaró fiatalokat. A szűkös költségvetés és a támogatások elmaradása azonban komoly kompromisszumra kényszerítette a szervező Juventus-Ventus Egyesületet. Így az ifjúsági találkozó drasztikusan lerövidült. A főszervezőnek több vajdasági fiatal zenekarnak, előadónak és programnak is nemet kellett mondania, mivel nem álltak rendelkezésre a megvalósításhoz szükséges infrastruktúrális és pénzügyi feltételek. Hulló Zsófia, főszervező, ifjúság segítő.
8: A szervezet egyáltalán nem kapott támogatásokat, bár nagyon sokat próbálkoztunk, mindenféle pályázatot úgymond beadtunk, kérvényeztünk, és ez nagyon szomorúan érintett bennünket, de a közösség olyan erős volt, hogy ők azt mondták, hogy akkor is csináljuk meg. Úgyhogy hát ez egy igazi összefogásból jött létre, és azt gondolom a szakemberek összefogásából is.
7: A fesztivál egyik önkéntes előadója, Plavcsics Anikó, teológus és mentálhigiénés szakember, már évek óta visszatérő előadója Rókafesztnek. Előadással és beszélgetésekkel segíti a fiatalokat.
9: Az, hogy mi történik a fiatalokkal ma, mi történik a szülőkkel.

0: fel a fiatalok problémáit, hallgatását, hogyan tudják a szülők értelmezni. A lényeg, ami a legfontosabb az, hogy mindannyiunknak szüksége van segítő beszélgetésekre.
1: A Luna Hangja szervezett beszélgetőkört és műhely munkát tartott a testtudatosság és a menstruációs biztonság témakörben.
2: A lányok beszéltek arról, hogy a menstruációs biztonság számukra egy fontos eleme az, hogyha a fiúk is edukációban részesülnek.
1: Gruig Zsófia, a Voice of Luna elnöke. Az idei rendezvény középpontjában a fiatalokat érintő legfontosabb témák, így a mentális egészség, az önismeret és a korlátozások nélküli diskurzus álltak. Az est végén az Álompolgárok nevű fiatal, főleg színészekből álló együttes koncertezett.
3: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megkezdődött a 33. Palicsi Európa Filmfesztivál és Hunyadi János Fesztivál tartottak Belgrádban, következnek a részletek. Elkezdődött a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. Az idei programban több magyar alkotás is helyet kapott, a rangos Lifka Sándor díjat pedig Mundruczó Kornél filmrendező vehette át. A fesztivál szerdáig, július 22-ig várja a filmkedvelőket Szabadkán és Palicson. Rózsa Krisztina riportja.
4: Szombat délután Mundruczó Kornél Szép napok című filmjét vetítették a fesztiválon. Az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja évről évre nagy érdeklődés mellett zajlik. Nem csak a vajdasági közönséget vonza, hanem Magyarországról és más országokból is érkeznek látogatók. A változatos programnak és a nemzetközi filmkínálatnak köszönhetően a rendezvény a térség egyik legjelentősebb filmes eseményévé vált. Kis Tibor, Fót.
5: Nem válogatunk, hogyha nincsen ütközés, akkor minden magyar filmet megnézünk. Ha van ütközés, akkor pedig elolvassuk a kritikákat, és amelyik ígéretesebb azt. De most ebben a, tehát idén, ezen a fesztiválon, hál' Istennek nincsen ütközés, mindent meg tudunk nézni.
4: A közönség dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és új játékfilmeket is láthat. A vetítések mellett könyvbemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók is várják az érdeklődőket. A szervezők szerint az idei kínálat különösen sokszínű, a válogatás pedig a kortárs európai filmművészet legfontosabb irányzatait mutatja be. Kucsov Boris, Szabadka.
6: Szabadkaiként nagy rajongója vagyok a Palicsi Filmfesztiválnak, és mindent, amit csak lehet, megnézek, ugyanis ez egy kicsit a szakmámhoz is tartozik, mivel én színészként dolgozom a Kosztolányi Dezső Színházban, és a filmszínház is nagyon közel áll hozzám, úgyhogy válogatás nélkül járok mindenre, amire csak időm futja.
4: Mundruczó Kornél a kortárs magyar filmművészet egyik legismertebb rendezője. Az idei fesztivál megnyitóján vehette át a Lifka Sándor díjat, amely a fesztivál életműdíja.
7: Ilyen díj az mindig visszaigazolja és megerősíti, hogy ez a jó út, és kell kockáztatni, és bátran kell kimondani igazságokat, problémákat, be kell mutatni sok nézőpontot, és valódi drámákat kell létrehozni. És nagyon jól esett, nagyon meglepett, és nagyon jól esett ez a hír, amikor pár hete hallottam.
4: A rendezvény idén is az európai filmművészet legfrissebb alkotásait vonultatja fel, köztük több magyar filmet is. A versenyprogramban 8 alkotás szerepel, köztük Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című független gyártásban készült pszichológiai thrillere. A zsűri az Arany Torony díjról, a legjobb rendezőnek járó Palicsi Torony díjról és a zsűri külön díjáról dönt, miközben a közönség is kiválaszthatja kedvenc filmjét. A magyar filmek válogatásában látható Mayer Bernadett Mami Blue című első mozifilmje, Nagy Borbála Mambo Maternika, Vámos Zoltán Légszomj, Bokor Attila, Romzsa Tódor, valamint Bicskei Zoltán Bolond Mese, Pusztai Ballada című alkotása is.
3: Harmadik alkalommal tartottak Hunyadi János Fesztivált Belgrádban. Idén a Nándorfehérvári csata 570. évfordulójáról emlékeztek meg. A rendezvény a szerb fővárosban működő kollégium Hungarikum és a Szerb Kulturális Minisztérium közös szervezésében valósult meg. Pető Attila riportja.
8: A fesztivál kezdetén a résztvevők az 1456-os Nándorfehérvári diadal emlékkövéhez vonultak, ahol Magyarország belgrádi nagykövetségének képviseletében Domonkos Gyügeréka ideiglenes ügyvivő, a szerb kulturális minisztérium részéről pedig Lav Pajkić államtitkár koszorúzott. Kegyeletét fejezte ki a Magyarországról érkezett Hunyadiak örökében történelmi hagyományőrző egyesület is, amely szintén elhelyezte az emlékezés virágait. A program ezt követően az Indán kapunál folytatódott. A rendezvényen lovagi tornákkal, régi mesterségek bemutatásával és középkori zenével is várták a látogatókat. Az érdeklődők olyan régi mesterségekkel ismerkedhettek, mint a nemezelés, a kovácsmesterség és a pajzsfestés. Bende Csaba a Hunyadiak örökében történelmi hagyományőrző egyesület tagja.
9: Tojás és különböző ásványi anyagoknak a porrá ört porját keverték össze, és ez adta azt a festéket, illetve vagy pedig olajjal higították, és akkor innenstől kezdve ez miatt tapadt föl a felületekre, ugyanis a csatákban a pajzs címereken a pajzs mintázat alapján tudták beazonosítani a páncélosok egymást.
8: A programok megvalósításában több középkori hagyományőrző egyesület is közreműködött. Bojan Tászic a Béli Orlovi Hagyományőrző Egyesület alapító tagja. Szeretnénk életre kelteni ezt a korszakot annak minden aspektusával együtt. Van egy középkori tábor interaktív foglalkozásokkal, amelyek során tulajdonképpen elkészítik mindazt a felszerelést, amelyet abban az időszakban használtak. A lábbeliktől a ruházaton és az ékszereken át egészen a harcban alkalmazott eszközökig, például a páncélokig, a fegyverekig és más tárgyakig. A látogatók azt is megtekintetik, hogy hogyan alkalmazták ezeket a gyakorlatokat. Párviadalokban, csoportos ütközetekben, illetve a rendezvény csúcspontjaként a Nándorfehérvári csata nagyszabású rekonstrukciójában. A szervezők újdonságokkal is készültek, az idei rendezvényen debütált a fesztivál zászlaja. Kaszab Róbert a Belgrádi Kollégium Hungarikum igazgatója.
10: Hatalmas zászlókat rogattunk ki itt az erődre, hogy lássák, hogy ez valóban Hunyadi Jánosról szól. Szeretnénk tudatosítani minél több emberben, hogy ez mennyire fontos része az emlékezetünknek, illetve a résztvevők számának a növekedés is ezt mutatja, és ezen keresztül a játékok és a foglalkozások is gyerekprogramoktól kezdve, fegyverbemutatókon át, idén több mindennek készültünk a közönségnek. Egy nap itt Belgrádban, amikor újraéled a 15. század.
8: A fesztiválon a magyarországi Tabulatúra régi zene együttes is fellépett.
3: Öröm, közösség és feltöltődés. Fogyatékkal élők és kísérőik számára szerveztek egyházmegyei találkozót Tótfaluban. A részvevőket kézműves foglalkozások, zenés, táncos és lelki programok várták. A rendezvényt a Hit és Fény közösség, valamint a Szabadkai Egyházmegye közösen hívta életre. Korom Sarolta riportja.
11: Vidámsággal és mosollyal telt meg Tótfalu. Több mint 100 résztvevő érkezett az egyházmegye különböző településeiről. A nap folyamán kézműves foglalkozások, közös éneklés, tánc, beszélgetések és lelki programok kínáltak élményeket nem csak a fogyatékkal élők számára, hanem családtagjaiknak és kísérőiknek is. Vásár Róbert.
12: Ma vár ránk kézműves foglalkozás is fönt az emeleten, akkor beszélgetés a pappal, van tánc, még van még séta.
11: A szervezők szerint az ilyen alkalmak legnagyobb értéke a személyes találkozás, amely erősíti a közösségi kapcsolatokat és lehetőséget teremt az egymásra figyelésre. Sáfrány Dávid, Zentai plébános.
13: Mindig is fontos az, hogy emberek találkozunk egymással, különösen talán ez a mai korban fontos is a személyes találkozás, mert túl sok időt töltünk, és túl sok kapcsolatot tartunk online, és elveszik a személyesség ebben az online térben. És a személyes találkozás az mindig valami pluszt ad hozzá, és különösképpen akkor, hogyha nincs más lehetőségünk a kapcsolattartásra. A fogyatékkal élők talán nem tudnak olyan aktívan részt venni az online térbe, és ezért számukra még fontosabb az, hogy személyesen is találkozhassanak.
11: Kezdeményezésre nagy volt az igény. A szervezők úgy látják, a fogyatékkal élők és családjaik számára kevés olyan közösségi program érhető el, amelyeken valóban otthon érezhetik magukat, ezért különösen fontos, hogy olyan alkalmakat teremtsünk a számukra, ahol elfogadó és támogató közeg várja őket. Zsúnyi Tibor, Szent Tamási plébános.
14: Úgy éreztük, hogy az egyházmegyének a legtöbb rétege, hála Istennek, meg van szólítva. Talán ők egy kicsit ilyen távol vannak a közösségektől. Nem azért, mert ők szeretnének, hanem egyszerűen, mert hát a mi világunk ilyen, hogy csak az egészséges, csak a tökéletes, csak az, aki életre való. Őket nagyon sokszor akár a szülők is ilyen bújtatva a mindennapokban úgy élik az életüket, és ez hozzájárul ahhoz, hogy sokan nem is tudnak róla, hogy ők egyáltalán vannak. De hála Istennek több helyen, így a Tisza mentén különösen is vannak a hit és fény közösségek, amelyek ebbe bekapcsolódtak, és akkor elsősorban őket szólítottuk meg, és aztán pedig hát az egész egyházmegyéből mindenkit, aki ilyen sérültekkel, fogyatékosokkal, élőkkel él.
11: A találkozó nem csak kikapcsolódást, hanem megerősítést is adott a résztvevőknek. Azt az élményt, hogy egy összetartó közösség tagjai, ahol mindenkit örömmel fogadnak. A szervezők bíznak benne, hogy a mostani program hagyományt teremt, és a jövőben még több hasonló találkozó valósulhat meg.
3: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 32 fokot mérnek, az esti órákban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A következő napokban változóan felhős, füllett időjárásra van kilátás, a nappali csúcsértékek 30 fok alatt maradnak.
16: Hallgassa a múlt zenéit,
17: tájékozódjon a jelenben.
16: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbuszpályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat. Puff! Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a bandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
6: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
11: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci Helyi Közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Retro Cavalcade és zenei Mar.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés,

0: akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-lel könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
4: És...
3: SMR.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: 107,1 csak retro zene meg.
3: A 70-es évek felejthetetlen dalai.
2: Retro zene meg.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1

0: ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyél Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Nosztalgiázzon velünk!
1: Retro kavalkád!
2: A Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.
1: SMR.
2: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy különleges vendég hozott nektek egy aranyos mesét. Hallottatok már Pompomról és Picurról? Ha nem, hát figyeljetek jól! Góli Csilla alpolgármester asszony ezt a mesét hozta nektek.
1: Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismertek? Igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alkomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy taróka, vagy egy ujjas kifordított buta kesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs forrán pamut bojt. Most leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahol ülök az ágon, egy szép, hosszú ágon, föl le.

Csukás István, Pompom meséi. Magányos szamovár. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon. Ásítozott, meg pislogott. Há, mondta, mikor ásított. Mikor pislogott, nem mondott semmit. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy ágon gubbasztó szőrsapkához hasonlít. Egy ásítozó, meg pislogó szőrsapkához. Pislogva és ásítozva leste az utat, hogy jön-e már picúr. De nem jött senki, egy lélek sem. Üres volt az utca. Egy kutya se ügetett arra, egy macska se somfordált arra, egy veréb se suhant arra. Há, ásított Pompom. Jaj, de üres a világ! Jaj, de magányos vagyok! Bánatosan becsukta a szemét, de gyorsan ki is nyitotta, nehogy ne lássa meg picúrt, nehogy elszalassza picúrt. Jól is tette, hogy kinyitotta a szemét, mert jött picúr, ásítozva és nagyon lassan. Jaj, de jó, hogy jössz! Jaj, de jó, hogy itt vagy! Örvendezett Pompom. De picúr csak legyintett, meg ásítozott, meg sóhajtott. Áhá! Ó! Mi a baj? Érdeklődött Pompom. Olyan üres a világ, sóhajtott picúr. Olyan üres az utca, nem jár erre egy lélek sem. Se egy kutya, se egy macska, még csak egy veréb se. Jaj, de magányos vagyok. Á! Ó! Pompom magára mutatott. Kijebb mászott az ágon, hogy jobban lehessen látni. Itt vagyok én? Vagyis én itt vagyok? Úgy értem, nem vagyok teljesen egyedül, én is magányos voltam az előbb, de most már ketten vagyunk. Nem sok, elismerem, de azért több, mintha egyen lennénk. Vagyis, mintha egyedül lennénk. Kettő több, mint egy. Ó, sóhajtozott picúr. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, hogy az is valami, ha ül valaki az ember fején, vagyis valami, ha ülök valaki fején. Picúr csak legyintett, de Pompom ezt is beleegyezésnek vette. Ígyni, mondta. Mehetünk így mindjárt könnyebb. És azzal ráült picúr fejére. Elindultak lassan, nagyon lassan az iskolába. Picúr nem szólt egy szót sem, csak ásítozott, meg sóhajtozott. Á, ó. Pompom fészkelődött, meg mocorgott, majd megszólalt. Ez semmi. Ez mind semmi. Picúr megállt, először csodálkozva, nézegetett jobbra-balra, hogy ki szólt, majd bánatosan legyintett és suttogva megkérdezte. Mi semmi? A magányosság. Az semmi, mondta Pompom. A kettőnk magányossága még az is semmi. Picúr lassan magához tért, már nem suttogott, kíváncsian megkérdezte. Hogy semmi? Úgy, hogy semmi, mert van nála nagyobb is, vágta rá rögtön Pompom. S nehogy abba maradjon, a beszélgetés gyorsan folytatta, mert ugye aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos, vagyis van nálunk magányosabb is. Ki az? Kérdezte picúr, most már teljesen rendes hangon. Magányos szamovár, borzongott Pompom. Nincs nála magányosabb. Ő a legmagányosabb a világon. Sose hallottam róla, mondta picúr. Mindjárt hallasz, figyelj! Én már hallom. Picúr figyelt, fülelt, hallgatózott. Merre figyeljek? Kérdezte halkan. Arra figyelj, mutogatott Pompom, egy öreg-öreg házra. Onnan jön. A pincéből. Picúr az öreg-öreg ház felé figyelt, s valóban onnan jött a hang. Tompán, reketten, fájdalmasan és hosszan. Hújjóájjú! Mi volt ez? Rezzent meg picúr. Oroszlán bőgés? Nem oroszlán bőgés, nem is hiéna üvöltés, nem is mozdonyfüty. Ki volt ez? Magányos szamovár, rezzent meg Pompom is. Mesélj róla, kérte picúr. Nem könnyű mesélni róla, sóhajtott Pompom, ugyanis, mint mondtam, teljesen magányos. Azért valamit tudok róla mesélni, de egy kicsit menjünk arrébb, mert idegesít ez az állandó üvöltés. Kicsit arrébb mentek egy hirdető oszlop mögé, ahol nem hallották az üvöltést, Pompom belefogott a mesébe.
Magányos szamovár valamikor rendes szamovár volt, szép, csillogó, villogó, duruzsolva vizet forraló, forró vízzel teát csináló. Örült, aki hallotta a hangját, örült, aki ivott a teából. De ez régen volt, hajjaj, de milyen régen. Pompom nagyot sóhajtott. Picuri sóhajtott, majd megkérdezte. És most már nem örülnek neki? Mi történt? Mesél tovább. Pompom mesélt. Hogy mi történt? Az történt, hogy egyszer elfelejtettek vizet tölteni bele. Teljesen kiszáradt, az oldala megrozsdásodott, a csapja beragadt. Nem csillogott és nem duruzsolt. Egy szép napon aztán, vagyis inkább egy csúnya napon, ledobták a pincébe. Azóta ott él a sötét pincében, egyre magányosabb lett, és annyira elvadult, hogy már inkább egy vadállathoz hasonlít, s nem szamovárhoz. Picúr megborzongott. És mit csinál ott a sötétben? Téglát rágcsál, és üvöltözik, mondta Pompom. Hallgass csak! Füleltek, s megint meghallották a tompa panaszos üvöltést. Hújjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Ma győzött a kíváncsiság, vagyis szerette volna látni magányos szamovárt, ha messziről is. Szegény, mondta, nézzük meg. Pompom a vállát vonogatta, hogy nem bánja. Nem valami vidám látvány, meg aztán a pincébe sötét is van, de ha akarod, ha kíváncsi vagy rá. Picúr bólintott, hogy akarja és kíváncsi rá. Lábújhegyen a pincéhez ment, talán, hogy ne zavarja magányos szamovárt, talán, mert azért egy kicsit félt tőle. Az odvas, máladozó pinceablaknál legugolt, s benéztek a sötétbe. Először nem láttak semmit, majd a szemük hozzászokott a homályhoz, s megpillantották magányos szamovárt. A sarokban ült, mogorván nézett maga elé, s egy fél téglát rákcsált, ropogtatott komoran. Hát elég elvadult volt a külseje. Ahogy bámészkodtak, látták, hogy egy egér futott arra, s megtorpant a saroknál ilyetten cincogva. Magányos szamovár rámordult. Menj innen! Nem látod, hogy én magányos vagyok? Hújjájú! Az egér pislogott, majd cincogva elmenekült. Bocsánat, csak eltévesztettem a pincét! Magányos szamovár egy újabb tégláért nyúlt, ki akarta venni a falból, de nem tudta, mert valaki visszahúzta. Egy vakond volt, egy méltatlankodó vakond. Ez az én téglám, engedd el, különben is, rákcsálj arrébb, megőrít ez az állandó rákcsálás és üvöltözés. Magányos szamovár keservesen elbődült. Még itt se lehetek, magányos! Hújjájű! Picúr a fejét csóválta, vele csóválta Pompom is, majd óvatosan kinyitották egy kicsit a pinceablakot, hogy jobban lássanak. Lent magányos szamovár azonnal üvöltözni kezdett. Csukjátok be az ablakot, húzat van! Megőrülök ettől a nagy forgalomtól! Mi van itt, heti piac, kirakodó vásár, búcsú! Picúr újra megrázta a fejét, Pompom is. Ez a magányos szamovár valóban nagyon magányos. Elszokott a társaságtól. Énekeljünk neki, hát ha az felvidítja. Picúr megköszörülte a torkát, Pompom is, és belefogtak egy vidám dalba. Holdvilágos éjszakán, döglött macska lóg a fán. De nem tudták végig énekelni, mert a magányos szamovár hatalmasat bődült. Hagyjátok abba, csend legyen, hújjájű! Picúr kicsit megsértődött, majd megvonta a vállát. Úgy látszik, nem szereti az éneklést, vagy nincs hallása. Szegény magányos szamovár. Pompom is megvonta a vállát. Úgy látszik, mondta. Törd a fejed, szólt rá Picúr. Mit tegyünk? Hát, töprengett Pompom. Esetleg meg lehetne próbálni. Mit lehetne megpróbálni, sürgette Picúr. Gyerünk arrébb, majd útközben elmesélem. Elindultak Lábújhegyen, hogy ne zavarják magányos szamovárt, de az rájuk se hederített, rákcsálta a téglát komoran. Mit lehetne megpróbálni? Kérdezte újra Picúr. Azt lehetne megpróbálni, hogy csinálja azt, amit régen, amikor még nem volt magányos, érted? Picúr nem értette rögtön. Mit csinált régen? Hát teát főzött, finom, illatos teát, magyarázta Pompom.
Igazad van, örvendezett Picur. Hogy ez eddig nem jutott eszembe? Gyerünk, nyomás, futás! Siettek, futottak, míg egy teabolthoz nem értek. Bementek a boltba, Picur rámutatott egy jázminteára. Azt kérem, az egész dobozzal. Bementek egy édességboltba is, vettek cukrot. Az utcán töprengve megálltak. Mi kell még a teához? Kérdezte Picur. Víz, mondta Pompom, meg esetleg egy kis rum. Elég a víz, nevetett Picur. Egy kannába vizet töltöttek, s úgy mentek a pince ablakhoz. Picur óvatosan kibontotta a teát, s benyújtotta dobozostul a pincébe. Terjengett, szállongott a finom tea illat. Magányos szamovár abba hagyta a rágcsálást, a téglaevést, a levegőbe szimatolt nyugtalanul. Régi-régi emlékek rohanták meg, majd körbejárt a pincében a szag után. Megállt az ablaknál. Tea, suttogta magányosan szamovár, finom jázmintea, ó, a régi szép idők! Picur hagyta, hadd szagolgassa, majd óvatosan egyre kijebb húzta a dobozt. Magányos szamovár kábultan ment a tea után. Kimászott a pinceablakon, először kicsit hunyorgott az erős fényben, majd szeliden megállt Picur előtt. Tea, sóhajtozott, megfőzhetem. Persze, rikkantott Pompom, direkt azért hoztuk. Majd ügyesen teletöltötték vízzel. Magányos szamovár először kicsit lámpalázas volt. Olyan régen csináltam, dünnyögött, de aztán belejött, barátságosan duruzsolt, forralt a vizet. Mikor a víz felforrt, ráöntötték a teára, s Picur kérdőn nézett a szamovárra. Parancsolj, szólalt meg a magányos szamovár, tiéd az első csésze, a második meg a tiéd, mondta Pompomnak. Picur megkóstolta a teát, és megdicsérte. Régen ittam ilyen finom teát, magányos szamovár büszkén elmosolyodott. Azért még nem jöttem ki teljesen a gyakorlatból. A tea illatára sorba jöttek a vendégek. Az egér, a vakond, egy kutya és egy utcaseprő. Magányos szamovár büszkén ragyogva osztogatta a teát. Picur gyönyörködve nézte. Most már nem magányos, majd a fejéhez kapott. Jaj, mindjárt 8 óra, elkések, futás! S rohant szaporán szedve a lábát. Most már nem magányos-magányos szamovár utánuk kiáltott. Ha erre jártok, mindig kaptok teát, várlak benneteket, és köszönök mindent. És egy vidámat füttyentett a gőzzel, mint valami mozdony. Az egér, a vakond, a kutya és az utcaseprő megtapsolta. Pompom visszanézett a vidám fütyre. Ez azért szebb, mint az üvöltés. Sokkal szebb.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! Ma Góli Csilla, Szabadka város alpolgármestere választott nektek pompom meséiből egyet. Hamarosan egy újabb történettel érkezik majd hozzátok. De addig is legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is
2: a 107,1 MHz-en.
3: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Retro Kavalkád.

90-es évekből. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hová megyek.
1: Ha tudnám a választ, elmondanám neked.
0: Nem tudom, hogy miért vagyok itt. Nem tudom,

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadkai

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Vico Torriani a leghíresebb svájci előadó művész, színművész és slágerénekes, svájci olasz úriembere, hogy hivatkoznak rá. A műsorban már hallhatták magyarul énekelni, így kedveskedett a magyar rajongóinak, Budapesten ugyanis óriási tömeg előtt lépett fel. Még felelhetőek a fényképek koncertjéről, amelyet 1965-ben adott. Most egy ritka lemezét hallhatják, egy igazi aranyalbum következik. Olasz dalokat énekel. A végén pedig Cserháti Zsuzsát idézem fel egy dal erejéig, hiszen a méltán népszerű operaénekes Kovács József társaságában fog dalolni. Ezt a felvételt sem hallani minden nap. Ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Ciao.
1: Bye.
0: Ciao bambina.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

every word, every sigh, every kiss, dear.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri.
2: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: A retrós lágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Örökérvényű dallamok,
1: A 107,1 MHz-en. Thank you.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyengem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei,
2: az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: SMR.

rodinu Sočiju. Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne.

0: ASMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Emotívna minirán. Amirán.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.